0: van.
1: Éjjel 2 óra van.
2: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációig hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint fél milliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a fél ezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók. Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel. Félévszázad legnagyobb slágere.

0: miközben mindenki csak haladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: Az élet döntések sorozata.
2: Most a 93.4-et hallgatod.
1: Ez jó döntés volt.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 Dablab Dabas kukac gmail.com
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: másnak, és mindegyik egy bugyiba.
1: Amikor a szó már nem elég.
2: Amikor minden mondat kevés.
1: Amikor a józanész semmit sem ér.
2: Ott kezdődik a szenvedély.
1: Érezd a zenét.
2: 93.4.

0: 3 óra van.
1: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News,
0: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációik hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint fél milliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a fél ezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények köralakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók. Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
0: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: 93.4.
1: Rádió Davas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: A zene
2: rendet tesz a csendben.
3: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.

0: Hajnali 4 óra van.
1: Hajnali 4 óra van.
2: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációik hátra lévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a fél ezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények köralakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók. Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában. Simply the best, simply the
1: best, simply the best, simply the best. Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. A 93.4-en.
0: Rádió Davas, az otthon hangja. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Egy dal mindig mást mond.
1: Akárhányszor is hallod.
0: Örökké változatosan.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek.
0: Egy dal mindig mást mond.
1: Akárhányszor is hallod.
0: Örökké változatosan.
1: Rádió Dabas.

0: Döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Igazi klasszikusok.
1: Örök slágerek itt a 93.4-en.
0: Igazi klasszikusok.
1: Örök slágerek itt a 93.4-en.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest Bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: dörgött az ég.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Hajnali 5 óra van.
3: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően hírek.
3: Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációik hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint fél milliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a fél ezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények köralakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók. Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádióján.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: szakértő ütemek.
1: A királyi dobosok városában.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: egyszerű.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja. You shot me so damn good. You shot me then you

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Reggel 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációik hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint fél milliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a fél ezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók. Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabasai sportíreit hallott Kis György Krisztiántól. Imponáló magabiztossággal 14 pont előnnyel végzett az első helyen a Vecsés és Tripex Targó a Pest vármegyei első osztályban. Vince Gábor vezetőedző, egyben a Pest vármegyei amatőr válogatott szakvezetője összességében negyedik bajnoki címét szerezte meg a piros-fehérekkel, mivel a mostani előtt a 2020-21-es idényben is a teljes szezonon keresztül dolgozott a kerettel, míg kétszer korábbi kapus edzőinek, 2017-ben Gendur Lászlónak, 2023-ban pedig Szűcs Lajosnak adta át menet közben a szakmai munka irányítását. A Becsés a megszerzett bajnoki cím ellenére a következő évadban is marad ebben az osztályban, mert nem kérvényezte az NB3-as induláshoz szükséges licencet. A Sportszelet online oldalán találtuk egy hosszabb beszélgetést a csapat edzőjével. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Itt egy újabb magyar dal.

0: Tamással.
1: Magyar Óra.
0: Rádió Tabas.
1: Az otthon hangja.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
0: Itt a reklám.
3: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: Nem értünk egyet mindenben.
5: Ez a vihar, már egyszer elvonul.
6: De szeretnék az erdőben fa lenni.
0: De a zene közös nevező lehet.
5: Sosem voltam Tokióban.
1: Mindannyian a magyar dalra szavazunk.
5: Részleg szívem jobban lesz.
1: Összetartozás és harmónia.
0: Rádió Dabas, az otthon.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Mint egy ismerős idegen.
3: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
3: Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációig hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a fél ezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók. Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
5: Jó reggelt kívánok! Kezdődik a Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja. A mai műsorban a Vitaford ZRT partner találkozójára látogatunk majd el. Érkezik majd Moldován Ági az agrármeteorológiával, illetve itt lesz Terózki Zsuzsi is a kerti tippekkel. Én Kis György Krisztián vagyok, hamarosan kezdünk.

0: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
1: Idén ünnepli 45. fennállását a Vitafort ZRT, ennek keretében az idei partner találkozón erről is beszélgettünk Kulik Zoltánnal, a cég ügyvezető.

0: Ével, Moldován Ágnes beszélgetett vele.
1: Adjon Isten, 45 éves a Vitaford ZRT. Milyen jellegű ez a mostani ünnepség?
2: Nehéz ilyenkor ünnepelni, meg sok pozitívat mondani, mert ugye a körülöttük lévő világ most nem ilyen. A szó mezőgazdasági értelmében, hiszen nagyon sok problémával küzdünk. A szárazság, az asszály év végétől, 2025 év végétől az egész Európai Uniót érintő tejpiaci összeomlás. Most 10 napja ugye sertéspestist fogtak házi sertésbe, úgyhogy most nagyon sok a gondunk, problémák, de nem véletlen, hogy adjon Isten, kitartást, erőt, most szükségünk van, és egy kicsit szójáték is, hiszen mi arra brazírozunk, hogy a Vitafort 45 éves történelme alatt már nagyon sok mindent átélt. Én saját magam is 31 éve itt vagyok, 27 éve vezetem egy EU csatlakozást, egy nagy 2008-as pénzügyi válságot, meg Covidot, aztán mégis itt vagyunk. Tehát nekünk ez a háttér, ami egyedülálló a takarmányiparban, mert a nagyobb rendszerek, akikkel mi konkurensek vagyunk, 3-4, ez a 90-es évek közepén, végén alakult, és mi itt már 81-ben gyártottunk, ez tehát erőt ad, ez egy nagyon fontos dolog, de elkényelmesedni nem szabad. Tehát ez a gyökerek, ami a háttér, és hát itt a jövőben látjuk majd az előrelépés lehetőségét, amit mi azért meg is léptünk már 2-3 évvel ezelőtt, hiszen itt van az új üzemünk, ez most 2 műszakban reggel 6-tól este 11-ig járt, és valahogy ezt az adjon Isten AI, az AI-jal kombináltuk, ami a szerves részét képezi az életünknek, és hát én jó magam is napi szinten most már nagyon aktívan használom, de azért nem én vagyok az a korosztály, aki megváltja ebbe a világot, de ebben mi nagyon sok energiát fektetünk, tehát a fiatal korosztály, a fiatal vezetőknek, ma a munkacsoport van arra, és nem csak itt, hanem máshol is, hogy ezt milyen oldalon, hogy tudjuk kihasználni, és akkor van még egy kombináció ebben, a munkaerő kérdés és a generációváltás, ugye fogyunk, most már lassan 9 millió alatt leszünk, és hát nagyon nehéz a munkaerő piacnak a pozíciója, helyzete, úgyhogy az AI-tól nem megijedni kell, hanem valahogy kombinálni avval, amit mi most próbálunk itt sok szakmai műhelyben megmutatni, hiszen van egy szarvasmarha, egy sertés, egy baromfi, és van egy növénytermesztési műhelyünk is, és én annak örülök a legjobban, hogy amikor ilyen nehéz helyzet van, meg az ember ünnepel, de meg égse, meg valami pozitívot mondja, nem tud, mint nehogy az legyen, itt 600-650 ember itt van, szépen belakták itt a kertet, és egy nagyszerű garden partit tartunk, így a szakmával ötvözve.
1: Melyik terület van a legnagyobb bajban most?
2: A szarvasmarha és a sertés, majdnem ugyanúgy. Hadd mondjam el, hogy például most a szarvasmarha területén, nem is tudtam, államtitkár úr itt volt, ma mondta, hogy tegnap blokkolták a bolgár határon, és ott állnak a magyar kamionok, amik tele vannak tejjel, mert az itt lévő egészségügyi problémák miatt kontroll alá akarják venni. Na most egy ilyen vizsgálat 2-3 napot vagy igézben, annyi idő alatt pont tönkre megy ez a töménytelen tej, most próbálnak valamit tenni ellene. Nem tehetnék meg, mert Európai Unión belül ilyet nem tehetnének, de hát azért van gond bőven. Tehát a kérdésre az a válasz, hogy ma egy átlagos magyar szarvasmarha telep, ami 480 tejelőtehenet ad, és mondjuk 5 millió liter tejet termel, az a mai folyóáron az árbevételt és a önköltséget figyelembe véve egy 250 millió forint veszteséget termel, és egy átlag sertéstelep, aminek 600 kocás, mondjuk 15 ezer hízóval, ott 13 ezer forint egy hízón a vesztésén, az meg 200 milliót. Tehát a Vitafort olyan jó pozícióban van, hogy van egy ilyen sertéstelepe is, meg egy marhatelepe is, úgyhogy ez fél milliárd forint. Tehát most tényleg a tartalékainkat éljük fel az idei évbe, de arról beszélünk és bízunk benne, hogy az év második felébe, ősz tájékán vagy év végével ez a trend megfordulhat, és reméljük, hogy amit most elvesztünk, jövőre majd valahogy visszakeressük, és most az a kérdés, hogy ezt a krízist, ezt ki hogyan bírja cashflow-val, meg tartalékokkal.
1: És ráadásul az időjárás sem igazán jó partner, hiszen az aszályhelyzet miatt egyre kevesebb széna jön le a kaszálókról. Hogyha már széna, akkor igazából az állatok mind megeszik, nincs mit enni az állatoknak, nem lesz tej, nem lesz hús. Hát hová vezet ez?
2: Hát igen, tehát ez a klímaváltozás, ez elképesztő. Itt is elmondtam, csak most, hogy mennyire másképp gondolkozunk erről mi, 10 éve beszélünk róla, és 5 éve érezzük, mert 21-22-ben már óriási asszály volt. Most a csapadék viszonyokat figyelmével nagyon hasonló a helyzet. Most annyiban egy kicsit jobb, hogy az elmúlt 3-4 hétben azért most 60-80 milli azért országosan leesett ez a napraforgónak, kukoricának, meg jót tette, a búzaárpa egy nagyon gyenge év lesz. De nagyon érdekes, hogy ami nálunk gond, például itt vannak székelyek, székelyföldről, és ott is mondták, hogy hát ez a klímaváltozás milyen, hiszen 5 évvel ezelőtt még nem tudtunk kukoricát termeszteni, most meg már 10-12 tonnát, tehát azért, tehát tolódik szépen el a klímaváltozás miatt a kukoricának a pozíciója, és aztán átveszi olyan növények, mint például olajlem, most 4-5 ezer hektár, ami is megpróbálunk ilyen termeszteni. Tehát most változik a világ, amit követnie kell mindenkinek.
1: Ilyenkor nagyon-nagyon nehéz a jövőbe tekinteni, tehát hogyha felteszem azt a kérdést, hogy mi lesz mondjuk 5 év múlva, amikor már 50 éves lesz a Vitafort ZRT, akkor milyen prognosztizációt tudna mondani?
2: Hát nagyon remélem, hogy sok termelő tönkre megy Nyugat-Európába, és akkor ott kevesebb állat lesz, és Közép- meg Kelet-Európában a nagyüzemi állattartásnak azért vannak gyökerei, hogy a gyökereknél maradjunk, tényleg jobb pozíciót kap. Én most annyiban nem vagyok nyugodt, de hát mi megtettük mindent, mi óriási fejlesztésen vagyunk túl, most fizetjük vissza ezt a kamatait, meg próbálkozunk, úgyhogy más nem tudunk tenni. Összetartjuk a partnereinket, látható, hogy milyen erős a magyarországi partnerállományunk, emellett itt nagyon sokan vannak külhomból exportpiacainkról. A tavalyi évben a Vitafort 22%-os export aktivitást tett, ez egy nagyon szép szám. Úgyhogy mi mindent megteszünk ennek érdekében, aztán majd meglátjuk. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

Bár az elmúlt napokban országszerte esett, de ennek mennyisége messze elmarad a szükségestől. A múlt hét közepétől minden nap előfordult több-kevesebb csapadék valahol az országban. A legnagyobb területre kiterjedően és legnagyobb mennyiségben a Dunántúlon esett. A hónap elejétől összegzett csapadék hazánk nyugati, délnyugati, déli tájain, valamint északkeleten eléri a 20-40, kisebb foltokban az 50-60 mm-t is. Ugyanakkor nagy területen mindössze 5-15 mm esett, a középső országrészben pedig szinte semmi. A 30 napos csapadék mennyiség a délnyugati határszélen meghaladja a 100 mm-t, hazánk jelentős részén 40-70 mm. A talaj felső 5-15 cm-es rétege nagy területen átnedvesedett, azonban ettől mélyebben száraz a talaj. A hőmérséklet 1-2 fokkal a sok éves átlag fölött alakult az elmúlt napokban. A kalászosok és a repce az érés fázisában jár, a tavaszi csapadék hiány jelei látványosan megmutatkoznak, zöld tömegük maximális mennyisége jócskán elmaradt egy átlagos szinttől, és a növények száradása is hamarabb elkezdődött. Jelenleg nagy területen van enyhe és közepes aszály, így alacsony termés átlagokra van kilátás. A nyári kapás növények is sokat szenvedtek eddig a tenyész időszakban az aszály miatt, minden csapadék rengeteget számít. Jelenleg főleg a középső ország részben van nagy területen enyhe vagy közepes aszály. A következő napokban változékony, mérsékelten meleg időjárásra van kilátás. Kettől szárazabbra fordul az idő. Összességében a jövő hét közepéig területi átlagban 5-10 mm-t meghaladó csapadék mennyiség a középső ország részben nem hullhat. Erre a déli területeken van esély. A talaj emiatt jellemzően száradni fog. A hőmérséklet csúcsértéke kissé emelkedik, szerdától viszont jelentős melegedés várható.

0: Rövid szünetre megyünk csak el, hogy Ágitól meghallgassuk a friss híreket, de utána folytatódik a Gazdász Czerocki Zsuzsival és a kerti tippekkel.
1: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Hallom már a Vindiát, tovább, tovább.
2: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
5: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
2: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
6: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
7: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
8: Mielőtt munkához látsz, Beluker! Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Beluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Továbbra is fejlődik Albert Irsa. Portalanítják a nyugati lakópark melletti sóderes utat Dunavarsányban. Délután felhők takarhatják a napot.
10: Hírmondó.
2: Rólunk szól.
10: Régiónk hírei.
2: Első kézből.
10: Első kézből.
9: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Június 14-e van, vasárnap reggel 7:30. Továbbra is fejlődő kisváros legyen Albert Irsa. Ezt szeretné elérni Jutasi Néklány Kitti polgármester. Hamarosan elkezdődik a Somogyi Béla úti parkoló bővítése, és elkészül a pumpapálya is. A városban több fejlesztés is megvalósult, többek között már működik a kormányablak, a közelmúltban pedig átadtak egy játszóteret.
11: Nagyon-nagyon szeretnénk azt, hogy egy továbbra is fejlődő kisváros legyen Albert Irsa. Nagyon-nagyon szeretnénk azt, hogy a városban lévő vállalkozások, lakosság továbbra is olyan összefogásban legyen, mint az elmúlt évben, mert hihetetlen példaértékű volt. Amint nagyon-nagyon szeretnénk, hogy a parkolóinkat tudjuk bővíteni. Itt ugye tavaly évben elkezdődött a Baross utcai, a vasút túloldalán lévő parkoló kivitelezése, és hát ugye a Somogyi Béla utcai parkolónál a versenyképes járások program keretében az évben a Somogyi Béla utcai parkolókat is bővítjük. Pumpapályánk fog létrejönni ebben az évben. Ez egy 55 millió forintos beruházás lesz, amelyből az önkormányzatunk 22 millió forintos önrészt vállalt.
9: Portalanítják a nyugati lakópark melletti sóderes utat Dunavarsányban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a 4675-ös helyrajzi számú helyi közút kezelését várhatóan június 15-e és 19-e között végzik el kálciumklorid alapú pormentesítő anyag alkalmazásával. A technológia a levegő nedvesség tartalmának megkötésével csökkenti a porképződést, így javítja a közlekedési feltételeket és a környéken élők komfortérzetét. A beavatkozás emellett mérsékli a levegőbe kerülő por mennyiségét, és hozzájárulhat ahhoz is, hogy az út felülete hosszabb ideig megőrizze megfelelő állapotát. A kálciumkloridos kezelés széles körben alkalmazott megoldás a burkolatlan utak pormentesítésére, és megfelelő körülmények között akár egy teljes szezonon át is hatékony lehet. A munkálatok idején az út felület átmenetileg nedvesebb lehet, ezért az önkormányzat fokozott figyelmet kér a közlekedőktől. A beruházás célja a lakókörnyezet porterhelésének csökkentése és az utak használhatóságának javítása. Nem nyit ki idén a dömsödi strand, mert új dunai panorámás vendéglátóhely épül Dömsöd Duna partján, a strandfejlesztés részeként, azonban nem végeznek erre a szezonra mindennel, tájékoztatott Tarsípol Zsuzsanna polgármester. A beruházás építési szakasza hamarosan befejeződik, azonban a létesítmény teljes működéséhez szükséges konyhai berendezések beszerzése még folyamatban van. Erre egy külön pályázaton közel 30 millió forint támogatást nyert a település, jelenleg pedig a közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik. Az engedélyek kiadása ezt követően történhet meg. A fejlesztés nem áll meg az épület átadásánál, hamarosan indul a strand második ütemének közbeszerzése is. Ennek keretében egy kerékpáros pihenő létesül 20 darab kölcsönözhető e-bike-kal, valamint közösségi tér és szociális helyiségek is épülnek. A településvezető hangsúlyozta, bár sokan már az idei szezonban birtokba vették volna a megújuló strandot, a cél egy hosszú távon is jól működő, értékálló fejlesztés megvalósítása, ezért a befejezéshez szükséges további munkálatok még folynak. Átfogó hatósági és rendészeti ellenőrzést tartottak a Krekács dűlőben a rendőrség, az önkormányzati rendészet, a polgármesteri hivatal hatósági osztálya, valamint a jegyző közreműködésével Pilis területén. Az elmúlt időszakban több lakossági bejelentés érkezett egy érintett ingatlan kapcsán, ahol a környéken élők szerint rendszeres éjszakai mozgás, hangoskodás, valamint szokatlan járműforgalom volt tapasztalható. A bejelentések alapján több család és idős lakos is aggodalmát fejezte ki a térség nyugalmával és biztonságával kapcsolatban. A hatóságok tájékoztatása szerint az érintett területen korábban is történtek ellenőrzések, illetve több eljárás indult többek között illegális hulladékkezeléssel és hulladékégetéssel összefüggésben. A héten zajlott ellenőrzés során három személyt előállítottak, valamint mintavételre is sor került. Az eddigi információk alapján két esetben kábítószerfogyasztásra utaló eredmény született. A hatóságok hangsúlyozták, a további ellenőrzések és intézkedések a jövőben is folytatódnak annak érdekében, hogy a térségben helyreálljon a közbiztonság és a lakosság által elvárt nyugalom. László Attila polgármestert hallják.
3: Kedden az MVM tartott egy akciót, ma pedig mi vagyunk itt együttes erővel, hiszen a Krekács dűlőbe egy olyan bűnbanda tartózkodik, aki megkeseríti az itt lakók életét, félnek az idősek, félnek a családosok, száguldozás, drogkereskedelem, lányfuttatás, minden, egy igazi bűnbanda, amit el lehet képzelni róluk hosszat, az itt képviselve van, hogy neki semmi keresni valójuk itt Pilis városában, és addig fogjuk tartani ezeket az ellenőrzéseket, ha kell hetente többször is, amíg el nem fogják hagyni ezt a várost. Ez nem a bűnözők tanyája, a normális embereknek az otthona Pilis városa.
9: Csoportosan felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt indított büntetőeljárást a monori rendőrkapitányság 4 férfival szemben. A rendőrséghez június 9-én érkezett bejelentés arról, hogy többen két autóval jelentek meg egy monori utcában, ahol fenyegették az ott tartózkodókat, majd egy fegyvernek látszó eszközzel lövéseket adtak le a levegőbe. Az incidens során személyi sérülés nem történt. A nyomozás során kiderült, hogy az eset előzménye egy korábbi konfliktus volt, amelyben egy 17 éves fiatal könnyű sérülést szenvedett. Ezt követően a sértett hozzátartozói a feltételezett elkövetők felkutatására indultak, ami végül a Monori utcában történt összetűzéshez vezetett. A rendőrök azonnal megkezdték az adatgyűjtést, felkutatták a tanúkat, és rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetők által használt járműveket, valamint azok tartózkodási helyét. A nyomozók két helyszínen összesen 4 férfit fogtak el és állítottak elő. A 30, az 56, a 24 és a 34 éves férfiakat őrizetbevételük mellett hallgatták ki gyanúsítottként. A rendőrség kezdeményezte letartóztatásukat, az ügyben a nyomozás tovább folytatódik.
10: az otthon hangja, az otthon híreivel.
2: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
10: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
2: www.radiodabas.hu-ra.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
9: Ma sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor délutánra erőteljesebb gomoly felhőképződés kezdődik. Emiatt elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél ismét több felé megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 és 25 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet!
1: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
12: Rádió Dabas az otthon hangja, folytatódik tovább a Gazdász itt a 93.4-en, megérkezett Márcelóczky Zsuzsi és a Díszfa iskolából. Szia, jó reggelt kívánok!
13: Jó reggelt, Krisztián, üdvözlöm a hallgatókat!
12: És hát amivel kezdjük a mai beszélgetést, az aktuális téma lesz, szinte minden adásban egyébként előjönnek a balkon növények, de hát két téma is érintett a mai adásban. Az egyik talán, ami kérdés lehetett az elmúlt időszakban, főleg aki most alakította ki a balkon kertjét, vagy a balkon növényeit, hogy milyen növényeket tegyen be, leginkább itt a naptűrő növényekről van szó.
13: Igen, a legtöbbször ugye azzal találkozunk, hogy nagyon süt a nap, nagyon napos helyen vannak nyilván az ablakaink, vagy a teraszok, és a legtöbben naptűrő növényeket keresnek erre a részre. Az árnyári növényeknél talán a legnépszerűbb növény a muskátli. A muskátli az utóbbi időben kevésbé bírja ezt az óriási forróságot, de vannak helyette olyan balkon növények, amik remekül viselik. A kisvirágú petúniákat szoktuk ajánlani még az ő helyükre, illetve a balkon aranyát, de van kifejezetten olyan, ami a sivatagi körülményeket is bírja, ilyen például a jegecske vagy a kristályvirág félék, ők akár minimális öntözéssel is jól érzik magukat, de nagyon népszerű az én egyik kedvencem levéldísznövényként az édesburgonya, aminek hatalmas lombozata lesz, akár másfél méterre is lecsünk. Neki az a különlegessége, hogy akár árnyékban is tök jól fejlődik. Úgyhogy őket is ajánljuk, illetve a különböző levéldísznövények közül még ez az ezüstös pázsitszulák, ami remekül bírja ezeket a körülményeket, meg vannak olyan gumós begónia fajták, ezek főleg ilyen narancs meg piros színűek, amik remekül el vannak napon is, és nagyon is jól viselik ezt az óriási tűzőnapot, még szemben a klasszikus gumós begóniával, ami kifejezetten árnyékos részre való, úgyhogy érdemes utána nézni, mert ilyen égővörös, meg égő narancssárga színeik vannak, és remekül mutatnak ilyen helyen.
12: És akik időben gondoskodtak a balkonnövényekről, ott esetleg már előfordulhat, hogy pótolni kell a növényeket. Mi az oka, amiért a pótlásról beszélnünk kell?
13: Hát többféle oka is lehet. Egyrészt lehet, hogy véletlen megszáradt mondjuk az ültetés után, vagy megsérült, és mondjuk nem úgy fejlődik, vagy egyáltalán nem úgy néz ki, mint amit mi elképzeltünk, de most még remek alkalom van erre pótolni, hiszen teljes választék található az árnyáriakból, úgyhogy bátran álljunk neki még az üres helyekre beszerezni. Ide általában ilyen kisebb levelű fajtákat szoktunk, kisvirágú, dúsvirágú, ami így bedúsítja a balkonunkat, sőt olyan is előfordul, hogy mondjuk túl kevés növényt ültettünk egy ládába, vagy nem úgy mutat, ahogy elképzeltük. Úgyhogy őket még lehet pótolni, de mostanában egyre népszerűbb, hogy akár fűféléket, díszfüveket, évelő virágokat is raknak a balkonládába, és akkor így vegyesen vannak, évszak szerint pótolják mondjuk az árnyáriakat, de évelőkkel is ki lehet egészíteni. Nagyon sok varjúhájféle remekül mutat balkonban, akár színes a levele addig, amíg nem virágzik, és ilyen 60-80 fokot is elviselnek, tényleg semmi bajuk nincs, meg sem hervadnak, és remek lombszínük van, ilyen szilva, vöröstől elkezdve tarka levelű, futó félék, tehát gyönyörűen mutatnak, úgyhogy velük is lehet appellálni, hogyha valaki egynyáriak mellé évelőket szeretne ültetni. Kifejezetten jól mutatnak balkonba. Tudunk mutatni rengeteg választékot ezekből a az évelő virágokból, mert a szegfűfélék közül is van a pünkösdi szegfű rokonai, amik kifejezetten balkonnövénynek alkalmasak.
12: Hogyha egy átlag évet nézünk, akkor egyébként hányszor kell átültetni, vagy hányszor kell akár pótlásról gondoskodni, vagy itt attól is függ, hogy milyen fajta növényt ültetünk a ládába?
13: Hát, hogyha valaki nagyon profin csinálja, akkor csak egyszer, de van, aki 2-3 alkalommal is egy szezonban megváltoztatja a kinézetet, mert nem úgy mutat, vagy mégsem volt alkalmas arra a helyre a balkonja, de nyilván a nagyon profik akkor egyszer választanak, de lehet pótolni aktuálisan, mert például muskátikkal szokott ez előfordulni, hogy amikor majd bejön ez a 40 fok, akkor ők feladják a harcot, vagy nem úgy viselkednek, ahogy mi elképzeltük, és akkor még így a nyár közepén szokott egy ilyen muskátli csere akció lenni. De nem mindenhol, mert a földtől is nagyon sok függ, hogy milyen balkonföldet használunk. Ha megfelelő típusú és minőségű balkonvirágföldet használunk, sokkal szebben fejlődnek a növények, és a balkonláda sem mindegy. Tehát, hogy megfelelő víztározó tálca legyen alatta, ki legyen fúrva ez a balkon. Úgyhogy nagyon sok tényezőtől függ, hogy milyen lesz a mi balkon összeállításunk. Érdemes segítséget kérni, hogyha nem vagyunk ebben biztosak.
12: De ezek az egynyáriak alapvetően ezt a nyarat ki kell, hogy bírják, vagy azért ezeknek is csökkent az élettartamuk, legalábbis olyan tekintetben, hogy mondjuk az egész nyarat nem tudják átvészelni, és emiatt esetleg újra kell akár a nyár közepén ültetni a ládát.
13: Hát az egynyári virágtermesztés, az egy külön szakága egyébként dísznövénykertészetben, és itt minden évben fejlődik a fajta választék afelé, hogy bírják ezt az időjárási viszontagságokat, és nagyon jó fajták jönnek. Tehát most az utóbbi években például egy kutya tejféle, ez az Euforbia, egy ilyen fehér virágú kis balkondísznövény lett, nagyon népszerű, ő is rettentően jól bírja, tehát azt gondolom, hogy a mostani minőségi balkonnövények nagyon jól bírják a mostani helyzetet. Az persze lehet, hogy nem megfelelően gondoztuk, vagy éppen nem szereti az ő helyét, de nagyon jó fajta választék kapható. Évek óta nagyon népszerű ez az egynyári vinka. Ő is remekül bírja a forróságot. Ő egyet nem bír, a túlöntözést. Tehát ő nála például oda kell figyelni, hogy ne legyen mindig nedves a talaja, de más növénynél meg arra kell odafigyelni, hogy mindig nedves legyen. Szóval ebben is érdemes gondolkodni, hogy két nem azonos igényű növényt nem érdemes összeültetni egy balkonládába.
12: Itt kifejezetten egyébként olyasmire gondoltam, hogy mondjuk egy naptűrő növényről, ha beszélünk, nyilván mondjuk annak más lehet az élettartama, ha mondjuk Pécsen tesszük ki, vagy Pécs környékén egy napos ablakba, mint mondjuk itt nálunk egy napos ablakba.
13: Hát egész mások a körülmények mondjuk egy családi ház udvarában, vagy mondjuk a panel 10. emeletén, ahol végig körbesüti a nap. Úgyhogy igen, a mikroklíma az nagyon sokat számít. A panel lakásokhoz egyébként külön szoktunk választani növényeket, mert ott tényleg más, ugye nincs, nem a talajszinten van, eleve magasabban, folyamatosan éri. De ház és ház között is van különbség, mert mondjuk nem mindegy, hogyha az ablakunk egy kocsibeálló előtt van, vagy mondjuk a kert felé néz, úgyhogy ablak és ablak között is óriási különbség van. De egyébként a kert tulajdonosok már nagyon rutinosan választanak, mert mondjuk mindenki tudja, hogy 4-5-6 ablaka van, és ebből 3-ba mondjuk ez a növény nem szokott megmaradni, és ebben kér tanácsot, hogy akkor ide vagy nagyon sötét helyre, vagy nagyon napos helyre válasszunk valami olyasmit, ami kibírja. De ami jellemző szokott lenni, mondjuk hiába a fajta nemesítés, az, hogy a petúnia, amikor augusztusban ezek a nagyon hideg, tehát ilyen 10 fokos éjszakák bejönnek, ami már akkor nekünk jól esik, az a petúniának nem esik jól. Őt megtámadja a lisztharmat, úgyhogy ez egy általános dolog, hogy olyankor már cserélni kell, akárhol is van a növényünk, de pont a petúnia addigra lesz szép, úgyhogy az ember fájdalomban búcsúzik tőle, de ő sajnos nem bírja. Úgyhogy vannak kifejezetten ilyen növények, amik a nemesítés ellenére sem mondjuk nem bírják végig a teljes szezont.
12: Mi is búcsúzunk most, de csak egy kis időre. Rövid zené erejéig szünetet tartunk, utána már is folytatjuk a beszélgetést.

0: Rövid szünet után már is itt vagyunk, vendégünk továbbra is Czerócki Zsuzsi, és a következő téma, amivel foglalkozzunk, az az évelő kérdése, mert hát sokan nem tudják, hogy őket is azért javasolt metszeni.
1: Igen, alapvetően az évelőkkel mindig azért szeretnek dolgozni egy kertben, mert hogy évente egyszer kell őket tavasszal lemetszeni, mielőtt kihajtanának, és akkor gyönyörűen fognak fejlődni. De hogyha azt szeretnénk, hogy tényleg egész nyáron virágozzanak, az első virágzási hullám után meg szoktuk őket metszeni, és ez nagyjából most fog eljönni, majd amikor kicsit melegebb lesz már a Veronika félék, a kasvirág félék, a ligeti zsályafajok, azok már elvirágoznak, és tele lesznek mondjuk elszáradt, elbarnult virágzati szárakkal. És igaz, hogy egész nyáron virágoznak, de hogyha ezeket a barna részeket rajta hagyjuk, akkor kisebb virágokat fognak hozni. Úgyhogy ezeket nyugodtan le lehet vágni, az első, második hajtásig vissza lehet őket csipkedni, hogy minél dúsabban nyíljanak, és itt tényleg egész nyáron fognak virágozni. Talán a legismertebb ebből a szempontból, amit szoktak virágzás után metszeni, az a levendula. De ugye a levendulát sem mindegy, hogy hogyan metszük, mert ilyenkor virágzás után az első vagy második levélig szoktuk levágni, és még nem teljes nyílásba vágjuk le a levendulát, hogyha fel szeretnénk használni otthon mondjuk párnának, vagy illatosítónak, vagy csokornak, mert hogyha teljes nyílásba vágjuk le a levendula virágot, akkor le fog potyogni, de ha még nincs kinyílva teljesen a virágbimbó, akkor nagyon szépen rá fog száradni az összes virág a levendulánkra, úgyhogy talán ez eddig ennyi volt ismert így az évelők metszésében, de ugyanúgy minden egyes évelő virágot nyugodtan a menyecske szemeket is le lehet metszeni, a kúpvirág fajtákat az első-második hajtásig, mert hogyha megfigyeljük a hajtások hónaljában, ott vannak a kis virágrügyek, és gyönyörűen vissza fog bokrosodni, és egész nyáron nyílni fog. A levenduláknál, miután levágtuk őket, érdemes ilyen szép gömbformára igazítani az egész bokrot, és a második virágzása neki is van, egyébként az augusztusban lesz, úgyhogy így a levendulát is kétszer is virágzásra lehet bírni egy szezonban.
0: Maradjunk még az évelőknél, az évelők eljásánál, hiszen nem csak évelőket lehet oda ültetni, hanem olyan növényeket is, amik tulajdonképpen haszonnövények, ilyen például a paradicsom vagy a paprika, ezt miért érdemes ide tenni?
1: Hát több szempontból is érdemes. Egyrészt, mert nagyon jól mutat, nagyon érdekes egy évelőágyásban, egy virágágyásban mondjuk egy színes paradicsom, de egy sima koktélparadicsom is nagyon érdekes látvány. Másrészt pedig a beporzó rovarok sokkal jobban megtalálják, és sokkal jobban meg tudják védeni mondjuk a károsítóktól. Minél diverzebb, minél változatosabb környezetben van mondjuk a paradicsomunk, annál kevésbé valószínű, hogy a poloskák meg fogják tudni támadni, mert ott ugye egész sok másféle illatos növény van, mondjuk zsályafélék, kakukkfűfélék, amiket egyébként is érdemes mondjuk zöldségnövények közé ültetni, mert az illatukkal elriasztják a kártevőket. De mondjuk egy metélőhagyma is nagyon jól mutat egy növényágyásban, egy dísznövényként is nagyon szép, gyönyörű lila virágai vannak, amik most nyílnak, és pont most mondta valaki, hogy a vakondok nem szeretik, úgyhogy így több hasznot is be lehet ebből húzni. Ráadásul sokan azért nem ültetnek otthon paradicsomot, paprikát, mert hogy nem fér el, mert nincs külön zöldségágyás. De az évelőágyásokban lévő, virágágyásokban lévő lyukakba bőven elfér 1-2-3-4 tő paradicsom, és ez pont elég arra, hogy az ember reggelire be tudja vinni, így aztán saját vegyszermentes paradicsomot és paprikát is tudunk termelni, ami ráadásul sokkal finomabb, mint ami máshol terem, a hazainak nincsen párja, és az ellenállóság szempontjából is sokkal jobb vegyes ágyásba ültetni ezeket a növényeket is.
0: Ugye akár a paradicsomról beszélünk, akár a paprikáról, itt azért a színekkel is lehet játszani, már mint olyan tekintetben, hogy ami majd ugye termésként megjelenik, hiszen ugye a paradicsom is már számtalan árnyalatban elérhető, illetve hát a paprika is egyrészt a változatai is olyanok, amik különböző méretűek, illetve különböző színűek, ezekkel is lehet tulajdonképpen kicsit feldobni ezeket az ágyásokat.
1: Igen, a piros paradicsomok mellett nagyon sok sárga, csíkos színek vannak, vagy fekete színek, tehát baromi jól mutat mondjuk egy balkon paradicsom fekete vagy narancssárga színben, akár balkon növényként is nagyon jól érzi magát, de a paprikák közül, főleg a csilik közül, ugye ilyen nagyon pici piros, lila, narancssárga színeket is találunk. Ezeknél a csilifajtáknál egyébként érdemes arra figyelni, hogy ők egész magasra nőnek, tehát nekünk volt olyan, ami ilyen másfél méteres lett, és mint egy fa úgy nézett ki a végén, rengeteg kis paprikával. Viszont ők majd csak augusztusban mutatják meg az igazi színüket, meg akkor fejlődnek ki igazán, lassabban kezdenek el fejlődni, mint a paradicsomok, de dísznövényként is sem elhanyagolhatóak, sőt a csilifajtáknak létezik balkonváltozata, aminek ilyen lila, meg sárga csíkos kis paprikái vannak, és az őszi balkon összeültetésekhez nagyon jól szoktuk használni. Szerintem méregerős, mert így a virágja is csípős, de van, aki meg nagyon szereti ezeket a fajtákat, de tény, hogy nekünk volt ilyen nagyon picike, amit megkóstoltam, és még a fogam is csípte. Úgyhogy én nem tudom megenni, de nagyon jól mutat, nagyon jól lehet kombinálni már a késő nyári, késő őszi összeültetésekkel ezeket a fajtákat.
0: Na, itt a fő vonal a mai napon az évelő növények voltak, illetve a balkon ládába helyezhető növények. Hát nyilván ezek miatt is érdemes hozzátok betnézni a kertészetben, de mi az, ami aktuálisan újdonság, vagy ami hírértékű most nálatok?
1: Hát megérkeztek a szobanövényeink első szállítmánya, és évek óta nagyon sokan keresik például a szakálbromélia fajtákat, aminek nincsen gyökere, mert a fákon lógva él természetes formában. Ez szokott a horrorfilmekben ott lengedezni a fákon, amikor éjszaka sétálnak, és ő belőle is érkezett, tehát őt csak locsolni kell. A levegőben gyönyörűen mutat ilyen szakálszerű, tényleg ezüstösen leomló, de különleges sárkányfafélék is érkeztek, ők nagyon könnyen tarthatóak, akár kezdőkertészek számára is nagyon látványosak, és a naptűrő balkonvirágokból rengeteg választékunk van, főleg a nagyon nagy forróságra való tekintettel. Ugyanez az évelő virágok szerelmeseinek is megérkezett, ugyanez a választék, hogy kifejezetten mondjuk rossz minőségű talajba, kevesebb öntözéssel, akár extenzív fenntartású kertekbe is, tehát ahol nagyon minimális csapadékot kapnak, és ellegyenek, és a nagyon sötét helyekre is érkezett, például a borkóróból, amiből nagyon ritkán kapunk, egy magas évelő növény, ami kifejezetten ilyen erdei körülmények között érzi jól magát, és lila virágai vannak. Úgyhogy, és díszkavicsok is érkeztek, meg díszkövek, úgyhogy igyekszünk felkészülni a nyári szezonra.
0: Nézzetek be akkor Zsuzsékhoz, és hogyha már ott jártok, akkor kérdezzetek bátran, és egy következő adásban ezeket a kérdéseket megválaszoljuk, de persze bennünket is keresettek a Rádió Dabas Facebook oldalán üzenet formátumában, és ezeket is a következő adás alkalmával fogjuk majd átbeszélni. Köszönjük szépen, hogy itt kezdted a reggelt.
1: Én is köszönöm, hogy itt láttam, és jó kertészkedést kívánok.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: Vasárnap ennyi volt a gazdász, egy hét múlva újra találkozunk, de a szombat reggeli ismétlés se feled. A folytatásban kezdődik zenés időutazásunk, a Sláger Fesztivál, amihez jó szórakozást.
2: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
4: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
5: Nachrichten,
6: Novel,
5: Noticias,
6: Novinky,
5: News.
6: Magyarul és érthetően
5: hírek.
4: Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációik hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a fél ezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények köralakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók. Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Schlager Fesztivál.

0: Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4 Rádió Damas.
2: Szép jó reggelt kívánok, 2026. június 14-e vasárnap van, elmúlt 8 óra néhány perccel, ami azt jelenti, hogy már is kezdődik zenés időutazásunk a Sláger Fesztivál a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel, és a mai műsor Szűcs Judit dalával indítjuk, ez lesz a Táncolj még 1978-ból, aztán hamarosan érkezem vissza, és hozom elsőként a csillagok üzenetét, azaz a horoszkópot.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: A csillagok üzenetével megyünk tovább a folytatásban, és már is hozom a kosoknak szóló infókat. A mai vasárnap tökéletes alkalmat nyújt arra, hogy végre teljesen kikapcsold a hétköznapi pörgést és a pihenésre koncentrálj. Egy váratlan kedves üzenet vagy találkozás alaposan feldobhatja a délutánodat, ezért maradj nyitott a környezeted jelzéseire. A csillagok ma arra ösztönöznek, kedves Bika, hogy tölts minél több időt a természetben, vagy egy számodra kedves, békés helyen. Kiváló nap ez a pénzügyeit átgondolására, vagy egy régóta halogatott otthoni kreatív projekt megvalósítására is. Rendkívül energikusnak és beszédesnek érzi magát az ikrek, így ő lehet a családi vagy a baráti összejövetelek középpontjában. Használd ki ezt a vibráló pozitív kisugárzást arra, hogy elsimítsa egy korábbi félreértésből adódó feszültséget. Ez a nap az érzelmi feltöltődésről és az intuícióról szól a ráknak, ezért érdemes a belső hangodra hallgatnod a döntéseid során. Vonulj vissza egy kicsit a világ zajától és kényeztesd magadat a kedvenc ételeddel vagy egy jó könyvvel. Egy baráti beszélgetés ma olyan inspiráló ötletet adhat az oroszlánnak, amely a jövőbeli terveire is komoly hatással lesz. Sugárzik belőled az optimizmus, amellyel könnyedén motiválhatod a környezetedben lévő kissé levert embereket is. És bár vasárnap van, a szűz gondolatai mégis a hosszú távú céljainak, illetve a karrierjének

0: erőlépési lehetőségei körül forognak. Ne es azonban túlzásokban, délután tudatosan parancsolj pihenőt magadnak és zárd ki a kötelezettségeket. Erős vágyat érzel ma az új ismeretek megszerzésére, vagy egy izgalmas, eddig ismeretlen hely felfedezése iránt, hogyha mérleg vagy. Menj utána a kíváncsiságodnak, mert egy egészen új nézőponttal gazdagodhatsz a nap végére. Egy mély és őszinte beszélgetés közelebb hozhat egy hozzád igazán fontos szemét, és megerősítheti a köteléketeket, ha Skorpió vagy. Figyelj a megérzéseidre, mert ma szinte azonnal megérzed, ha valaki nem teljesen nyitott kártyákkal játszik veled. A mai nap a párkapcsolatról, vagy a nyilas számára legfontosabb társas kötelékek ápolásáról kellene, hogy szóljon. Tervezetek közös programot, mert a megosztott élmények most különösen nagy örömet és harmóniát hoznak az életedben. A Bak szervezete ma egyértelműen jelzi, hogy kicsit lassítani kell, több alvásra vagy egészségesebb ételekre lenne szüksége. Intézd el a legszükségesebb napi apróságokat korán, a délután pedig szánt kizárólag a testi, illetve a lelki regenerálódásra. A kreativitásod ma szárnyalni fog, ha vízöntő vagy, így bármilyen művészi tevékenység vagy hobbi rengeteg sikerélményt tartogat számodra. Engedd szabadjára a játékos énedet, és ne törődj azzal, ha valami nem a megszokott szabályok szerint alakul. És jöjjenek a halak, az otthon melege és a családi fészek nyugalma nyújtja ma számodra a legnagyobb biztonságot és feltöltődést. Használd ki a napot arra, hogy megszépítsd a környezetedet, és rendezd egy meghitt közös ebédet a szeretteidnek.
1: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: A horoszkóp rovatot a Willserker támogatta. Reklám.
2: Reklám.
3: Willserker.
2: Willserker.
3: Villanyszerelési szaküzlet Sáriban. Ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
2: Ez reklám volt.
1: Ez reklám volt.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Schlager Fesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4
2: Rádió Dabas.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
5: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék, szolíd árakon.
6: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
7: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
8: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
1: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Schlager Fesztivál.

0: Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4 Rádió Damas.
2: Ez továbbra is a Sláger Fesztivál itt a 93.4-en, és a folytatásban Máté Péterrel megyünk tovább. Képzeljétek el, hogy képtelen volt nappal alkotni, minden slágerét éjszaka a konyhaasztalnál ülve írta meg, és egyáltalán nem zavarta, ha a család a másik szobában alszik, ő fülessel, vagy egészen halkan zongorázva lánzdohányosként ontotta magából a dallamokat. És talán így született a következő felvétel is, ami 1984-ben csendült fel először, ez a Most élsz itt a 93.4-en.

Már is folytatódik tovább a Schlager Fesztivál, méghozzá egy Hungária felvétellel megyünk tovább. És hogyha Hungária, akkor Fenyő. A Made in Hungária filmből sokan tudják, hogy Fenyő Miklós tinédzserként ugye Amerikából tért haza. Az viszont már kevésbé köztudott pletyka, hogy a villamosipari technikumból kétszer is eltanácsolták. Az indoklás szerint nem tudott rendesen magyarul, mivel ugye kint megszokta az angolt. Az angol órákon pedig képzeljétek el, látványosan aludt, hiszen sokkal jobban beszélt a nyelvet, mint maga a tanár. Nos, a folytatásban tehát az Hungária együttes következik méghozzá a Neom.

0: A Sláger Fesztivál első órája el is telt, egy rövid szünetre elmegyünk, csak el meghallgatjuk a friss hírek, utána már is folytatjuk zenés időutazásunkat itt a 93.4-en.
1: Sláger Fesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
2: 93.4
1: Rádió Dabas.
3: Sokan még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót, megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
4: Novel,
2: Noticias,
4: Novinky,
2: News.
4: Magyarul és érthetően hírek.
3: Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága honlapján. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. A pályázók a megítélt támogatásból 42 millió forintot szertárfelújításra, csaknem 40 millió forintot gépjármű és technikai eszköz felújításra használhatnak fel. Tavaszra megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon, a vevők egyre nagyobb alkukra képesek, az eladók pedig egyre inkább hajlandóak csökkenteni a hirdetési árakat, közölte havi tranzakciós adatai alapján a Duna House. A közlemény idézte Szegő Pétert, a cég vezető elemzőjét, aki elmondta, a tavaly év végi drágulás után sok vevő egyszerűen már nem tudta követni az árakat. Ahol a legnagyobb volt az emelkedés, ott fogyott el a leghamarabb a fizetőképes kereslet, és ott váltak nagyobb be az alkuk is. Emiatt a piac most két felé mozog, a megfizethetőbb, az Otthonstart programmal is elérhető ingatlanoknál továbbra is van kereslet, a prémium kategóriában viszont egyre erősebben érződik a vevők óvatossága. A svájci indexálás megszüntetése indította el a nyugdíjasok relatív elszegényedését, állapította meg elemzésében a GKI. A gazdaságkutató azt írja, a jelenlegi infláció követő rendszer, bár a nyugdíjak reál értékét megőrzi, nem biztosítja, hogy az emelkedés kövesse a bérek dinamikáját. Olaszország északkeleti tengerparti strandjain a minőségi szolgáltatás erősítése érdekében csökkentették a napernyők számát, több teret biztosítva a strandolóknak. Jezolóban 20 ezerrel kevesebb napernyő felállításával indult el a strandszezon. A magyar turisták által szintén látogatott Bibionéban is a kevesebb napernyő több szolgáltatása jelszó idén-nyáron. Korlátozták a napernyők számát a Szardínia délkeleti csücskében található Punta Molentis strandján is. Kizárólag gyerekek és 65 év felettiek számára lehet napernyőt kinyitni, tilos az árnyékoló kendők kifeszítése is. A belépést fizetőssé tették, fejenként 10 eurót kell fizetni. Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Schlager Fesztivál.

0: zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4 Rádió Damas.
2: Betty Everett fogja megnyitni a Slágerfesztivál következő óráját, méghozzá azzal a felvétellel, amit később például Cher is megénekelt, ez a Söp-söp song itt a 93.4-en. Ezzel indul tehát a következő óra, amiben hamarosan megnézzük majd, hogy milyen időnk lesz a hét elején.

szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

0: évszázad legjobb dalaival.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: L is for the way you look at me. O

0: Gardrób, az audio ruhatár.
1: Kalap, kabát, csapka, sál.
0: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
1: Az időjárás szabja meg.
0: De segítünk eldöntened.
2: A folytatásban nézzük, hogy milyen időre számíthatunk itt a térségben. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Napközben szárazabb időre, az északkeleti tájékon van kilátás, és sokfelé lesz élénk erős, néhol viharos a nyugati észak-nyugati szél. Hajnalra északkeleten és keleten helyenként pára köd képződhet. Kora reggel 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 22 és 31 fok közötti értékek mutatkozhatnak a hőmérőkön. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön átmeneti jelleggel zápor, zivatar is kialakulhat. Nagyobb számban a Dunántúlon van erre esély. Az ország többi részén élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél, hajnali órákra egyes tájainkon pára köd képződhet. 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, napközben 21 és 26 fok lesz a csúcs. Aztán kedden sok napsütésre számíthatunk már, melyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhők képződés, és ott helyenként futó zápor, esetleg egy-egy gyenge zivatar is kialakulhat. A nyugati és a déli tájakon, illetve azok kivételével többfelé lesz élénk, néhol erős a nyugati észak-nyugati szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 14 fok között alakul, a legmelegebb órákban 24-29 fok lesz a csúcs.
1: Gardrób.
0: Orvos és közlekedés meteorológia.
1: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
0: Rádió Dabas 93.4.

0: Schlager Fesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4
2: Rádió Dabas.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
0: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
6: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Schlager Fesztivál.

0: Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4 Rádió Damas.
2: Csak egy rövid szünetre mentünk el, és már is folytatjuk tovább a Sláger Fesztivált, méghozzá az eredetileg négy tagú Bonanza Banzájjal. Igen, jól hallod, egy eltitkolt negyedik tag is szerepelt a csapatban. Bár mindenki háromtagú formációként ismeri a Bonanzát, a legelső korszakban még 1987-ben volt egy negyedik alapító tag is. Ő nem más, mint Szarka József volt, és ő felelt az első időszakban a menedzselésért, illetve a technikai háttérért, de a pletykák szerint Ákosék erősödő művészi koncepciója és a belső feszültségek miatt gyorsan kiszorult a csapatból, még azelőtt, hogy az első nagylemez megjelent volna. Most az 1989-es Induljon a Banzájjal megyünk tovább.

Hamarosan 10 óra van, ami azt jelenti, hogy a mai zenési dúltozásunk véget ér, de érdemes velünk tartani a továbbiakban is, hiszen a híreket követően, ahogy szokott lenni, érkezik Ordasi Brigi a térségi naptóval, 11 órától pedig már is várlak benneteket a családi piknikben.

0: Schlager Fesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4
2: Rádió Dabas.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
3: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
5: A Fodóba Vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba Vasudvar.
4: Minden, ami vas.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
8: Nachrichten,
9: Novel,
8: Noticias,
9: Novinky,
8: News,
9: magyarul és érthetően
8: hírek.
7: Egy hetes razzia indul az utakon hétfőn. A részeg és a drogos sofőröket szűrnék ki a rendőrök. Az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak Magyarország teljes területén. A cél a közlekedés biztonság javítása, valamint a balesetek megelőzése. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még mindig lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért és a kultúrát közterület használatért. A Siófok Vigyázz rád, te is vigyázz rád címmel meghirdetett kampány célja, hogy felhívják a helyiek és a városba látogatók figyelmét a kultúrát közterületi magatartásra, különös tekintettel a tisztaságra, a közlekedési kultúrára, valamint a közterületi alkoholfogyasztás és dohányzás szabályaira. A Tóparti Város kampányában együttműködik a rendőrséggel, az oktatási intézményekkel, a városőrséggel és több helyi turisztikai szolgáltatóval. A közterületi szabályok betartását a rendőrség és a városőrség is ellenőrizheti. Egyre komolyabb gondot okoz a varjú invázió Dombóváron, ahol a vetési varjak már több mint 1000 fészket raktak a város különböző részein, írja a Teol. Egyre több a panasz a zaj, a szennyezés és a lepotyogó ágak miatt, azonban a megoldást korlátozzák a természetvédelmi szabályok. Nem csak itt egyre nagyobb probléma a varjú invázió, hanem Magyarország szerte. A szakemberek szerint a madarak azért húzódnak be egyre nagyobb számban a településekre, mert szűkül a természetes életterük, a városokban pedig könnyebben találnak táplálékot és biztonságos fészkelő helyet. A vetési varjú védett faj, természetvédelmi értéke példányonként 50 ezer forint. Elkezdődtek a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál 25. jubileumi kiadásának vetítései Kolozsváron. A filmszemle versenyprogramjában Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című játékfilmje is szerepel. A fesztiválon június 17-én szerdán a Magyar Nap alkalmával további tucatnyi magyar filmet is vetítenek, köztük Nemes László Árva című filmjével, Enyedi Ildikó a Csendes baráttal lesz jelen Kolozsváron, Pálfi György tyúkját a vetítések több mint 10 helyszíne közül a legelőkelőbbnek számító főtéri szabadtéri nézőtéren láthatja a közönség. A legújabb magyar filmek szintén bemutatkoznak Kolozsváron. Felhős napos idő valószínű, elszórtan várható zápor, egy-egy zivatar. Megélénkül a szél, a csúcshőmérséklet általában 24-25 fok körül alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
3: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
2: Térségi napló a 93.4-en.
10: Szép napot kívánok a hallgatóknak 2026. június 14-én vasárnap. Orda Sibrigi vagyok, és ez a térségi napló, a Rádió Dobos hétvégi magazin műsora. Mai adásunkban elmerülünk a mesék világában, az első vecsési mese konferencia apropóján, majd érkezik egy önismereti könyv a Halászboldizsár városi könyvtárból. Már is kezdünk, tartsanak velem!

0: Térségi napló a 93.4-en.
1: Különleges eseménynek adott otthont a Vecsési Bálint Ágnes Kulturális Központ. Itt került megrendezésre ugyanis az első mese konferencia 2026. június 10-én. Az alkalom során számos aspektusát megvizsgálták a jelenlévők a mesének. Az első vendég Kiszeli Ágnes, a Ciruka Báb Színház igazgatója volt.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Itt vagyunk az első mesekonferencián a Bálint Ágnes Kulturális Központban, és Kiszei Ágnessel, a Ciruka Báb Színház igazgatójával, rendezővel beszélgetek. Köszöntelek a műsorban.
3: Jó napot kívánok.
1: Nagyon izgalmas előadáson vagyunk túl. Beszélgettünk a mesékről, a Báb Színházról, a színházi élményről. Hogy látod, mi a feladata a Báb Színháznak?
3: Báb Színház ma is érvényes. Ez egy nagyon fontos megállapítás, mert nagyon sokan kérdezik tőlünk, hogy a mai gyerekek, akik már mobiltelefonon, meg digitális eszközökön nőnek fel, illetve a figyelmüket néhány másodpercre lehet lekötni, hogy hogyan tudnak végignézni egy bábszínházi előadást. Hát úgy, hogyha érvényes dolgot csinálunk, amihez kapcsolódni tudnak, amivel együtt tudnak menni, akkor ez nem kérdés, hogy ez a képesség még létezik bennük, hála Istennek. Úgyhogy egyetlen egy dolgunk van, érvényes és jó színházi előadásokat csinálni. És arra a kérdésre válaszolva, hogy mi a feladata a Báb Színháznak, ha jól emlékszem, ez volt a kérdés, hát az, hogy közvetítsük a meséket, hiszen a mesék régen nem gyerekeknek szóltak, hanem felnőtteknek alapvetően, és az volt a feladatuk, hogy olyan erkölcsi és morális útmutatásokat közvetítsenek a hallgatók felé, amelyekre azt gondolom, hogy ma is szükség van, tehát alapvető emberi értékekről szólnak a mesék, és én szerintem nagyon fontos szerepet kellene, hogy játszon a mai ember életében, és függetlenül attól, hogy gyerekről vagy felnőttről van szó.
1: Beszéljünk akkor ezekről a mesékről, szó volt klasszikus mesékről, kortárs történetekről, élő történetekről.
3: Hát az én kedvenceim a klasszikus mesék, akár népmesék, vagy Grimm, Andersen és egyéb mesegyűjtők meséi, hiszen azoknak a forrásai is tulajdonképpen szájhagyomány útján lelhet fel, amelyeket ugye akár a Dream testvérek összegyűjtettek és átdolgoztak. A Bábszínházunkban mindenféle mese megtalálható, a klasszikus és a kortárs mese is. Azt gondolom, hogy mind a két fajtának létjogosultsága van. A klasszikus meséknek talán azért, mert pontosan az az útmutatás, a világunk megértését és megismerését segítő útmutatás, amelyeket ezek a klasszikus mesék gyönyörűen közvetítenek, ezek fontosak valamennyiünk számára. Hát a kortárs mesék pedig azért, mert elengedhetetlen, hogy az ember tudomást vegyen a környezetéről is, tehát megismerjük a kortárs költőket, írókat, és egyébként remek mesék születnek, és főleg olyanok is, amelyeknek szintén akár népmesei vagy klasszikus mesei motívumait lelhetjük fel egy modern köntösbe burkolva.
1: Nagyon izgalmas témákat dolgoz fel a színház, ami nem feltétlenül jellemző egy bábszínház repertoárján vagy egy gyerekszínház repertoárján. Gondolok itt a halál fogalmára, az elmúlás fogalmára, vagy éppen a válásra.
3: Igen, ezeket a témákat is nagyon fontos érinteni, mivel a gyerekek a mindennapokban találkoznak vele. Amikor a Csomótnyidőr című előadásunk készült, amely a családi egység felbomlását, illetve a válást veszi nagyító alá, természetesen a gyerekek nyelvén fogalmazva, akkor például magunk is utána jártunk, hogy minden harmadik házasság végzásunk készült, amely a családi egység felbomlását, illetve a válást veszi nagyító alá, természetesen a gyerekek nyelvén fogalmazva, akkor például

0: Elmúlás a halál is, amely egyébként főleg a népmeséknek egy, azt gondolom, hogy központi témája, tehát hogy szinte valamennyi népmesében lehet találkozni ilyen vagy olyan módon a halál gondolatával. Például mi a Báb Színházban egy német szerző Ulf Stark meséjén keresztül, Gabi és a repülő nagypapa, ez az előadás címe. Halál az elmúlás témáját is nagyon fontosnak tartjuk, hiszen a gyerekek ezzel is nap mint nap találkoznak, akár egy családtag elveszítése során, vagy akár csak egy kis állat, egy kedvenc kis állat elveszítése során, és hogy igenis ebben a témában is segítséget kell kapniuk, hogy ilyenkor mi történik, hogy hogyan tudják ezt feldolgozni. És azt gondolom, hogy a katarzis, amit adott esetben egy néző, akár gyerek vagy felnőtt, megélhet egy előadás megtekintése során, az nagyon komoly segítséget adhat bármilyen élethelyzet vagy probléma feldolgozásában, megértésében.
1: Hogyan változott, ha változott az elmúlt években a Báb Színház? Mindenkiben él egy klasszikus kép, ha Báb Színházról beszélünk, de azért 2026-ban ettől kicsit elrugaszkodhatunk már.
0: Igen, hát a klasszikus kép az szerintem az, hogy valami fakanálbábokkal ott bohóckodnak egy paraván mögött. Ezt most csak azért merem így kimondani, mert mi is nagyon sokszor találkoztunk egy ilyen emlékképpel, főleg felnőttek részéről, és Báb Színházunk pontosan emiatt indított 2004-ben egy felnőtt sorozatot, pontosan annak érdekében, hogy a felnőtt közönséggel megismertessük a mai Báb Színházat, a mai bábjátszást. És amikor elérkezett az az évad, hogy csak Báb Színházi előadásokat tűztünk műsorra, természetesen vendégek közreműködésével, tehát az országban akkor fellelhető felnőtteknek is érvényes és sokat mondó báb előadásokat hívtunk meg, akkor úgy jöttek ilyen felnőtt nézők az előadásokról, hogy úristen, ők nem is gondolták, hogy ma a Báb Színház erről szól, mert igen, valamennyien a Manócska és Mazsola emléképével, vagy maximum Kemény Henrik Vitéz Lászlójának az emléképével érkeztek, és akkor közben a színpadon meg izgalmas kortárs előadásokkal találkoztak Báb Színházi eszközök használatával. Tehát, visszatérve a kérdésre, rengeteget változott a műfaj Magyarországon is. Ez egyrészt köszönhető a vidéki amatőr báb együtteseknek a hivatásossá válásával, amely a 80-as évek második felében indult el, illetve köszönhető az egyetemi képzésnek is, amely során már több osztály hagyta el az egyetemet, bábszínészek, illetve bábrendező szakos hallgatók is, és az új generáció érkezése abszolút nyomon követhető a műfaj fejlődésének a szempontjából.
1: Fedezzük fel újra a Báb Színházat, irány Kecskemét és a Círóka Báb Színház. Kiszáj Ágnesnek köszönöm szépen.
0: Én is nagyon köszönöm, és mindenkit szeretettel várunk.
2: Térségi napló a 93.4-en.
1: Maradunk Vecsésen az első mesekonferencián, ahol Bajzát Mária mesepedagógus is jelen volt, és szokás szerint mesélt. Nem is akárhol.
2: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Itt vagyunk Vecsésen a Mese konferencián, Bajzát Máriával beszélgetünk az előadást követően. A mesékről volt szó természetesen, hogyha veled beszélgetünk, akkor ez a fókusz, és hát örök kérdés, hogy miért is fontos mesélni, mi a mese 2026-ban?
4: Mese az a lehetőség gyereknek, felnőttnek, nőnek, férfinak, fiatalnak, öregnek, amiben megtalálhatja saját maga számára neki szóló üzenetet, amiből megtanulhat élni, amiből sikerülhet a saját életében hőssé válni, és hogyha a kognitív funkciók felé is elfordulunk, akkor amitől bővül a szókincse, amitől ő maga is történetmesélővé és alkotóvá válhat, amitől a képzelete szárnyalni kezd, amitől kapcsolódni tud önmagához és a világhoz.
1: Mennyire mesélünk manapság a gyerekeinknek, mi a tapasztalat?
4: Nagyon sok dolgunk van még ezzel, nagyon sok feladata van minden szülőnek, pedagógusnak, közművelődési szakembernek, felnőttekkel, gyerekekkel foglalkozó szakembereknek, hogy tudatosítsuk minden felnőttben, hogy tulajdonképpen ő az, aki közvetíteni tudja a történeteket, és az a dolga, hogy napi rendszerességen meséljen a következő generációnak, mert pillanatnyilag a családok kétharmada, 3-10 éves gyereket nevelő családok kétharmada egyáltalán nem, vagy pedig csak hetente egyszer mesél.

0: és azok a gyerekek, akik ilyen nagyon kevés történeten nőnek föl, óriási kognitív hátránnyal indulnak, és nem csak kognitív hátránnyal, hanem amit az előző kérdésre válaszként elmondtam, a mesélés összes hatása, pozitív, természetes módon fejlődés támogató hatása kimarad az életükből, és hát kimarad egy olyan örömteli és intim élmény is, amire még időskorban is visszagondolhatunk, hogy mikor ki mondott nekünk mesét.
1: Milyen történeteket meséljünk, ha mesélünk, mik legyenek azok, amik közül válogatunk?
0: Miközben én ma itt egész nap a népmeséről mesélünk, hát azért nem tudok mást mondani, mint korosztályos válogatású népmeséket, de természetesen családtörténeteket, ezen kívül kortárs történeteket, klasszikus történeteket, mondjunk verseket, egyáltalán legyen minden nap dedikált idő arra, hogy történeteket mondunk a gyereknek, minél izgalmasabbakat, mindig a korosztálynak megfelelően.
1: Általában a meséről beszélünk, akkor a gyerekeket hozzuk példaként, de egy-két előadásodon voltam, és ott mindig meséltél a felnőtteknek is, és azért itt láttam az arcokat, láttam a könnyeket, láttam a csodálkozó tekinteteket. Csak a gyerekeknek kell a mese?
0: Nem. Népmese nem gyerekműfaj, felnőtt műfaj, felnőttek mesélték felnőtteknek, csak 200 évvel ezelőtt elindultak a gyerekszobák felé, és a tévhit azóta csak erősödött, hogy a gyerekeké kizárólag. A mese mindenkié, a mese egy olyan élő, organikus varázseszköz, amivel utat lehet találni épp úgy a gyerekhez, mint a felnőtthöz is. Nagyon sokszor például családi mese délutánokon tapasztalom azt, hogy a felnőttek is ugyanolyan szívesen hallgatnak történeteket, mint ahogy a gyerekek, és nagyon sokszor, amikor a gyerek már elfárad, mondjuk egy óra után, akkor a szülő az, aki még szeretne maradni, és hallgatni akarja a történetet, mert történetészségünk van. Mindannyiunknak történetészsége van. Nem véletlenül, hogy úgy kezdődik a 21. század egyik legnagyobb függőségét okozó közösségi platform, hogy meséld el a történeted. Mi a te történeted? És nézegetjük egymás történeteid, viszont fontos lenne, hogy a nézegetés mellett mesélgessük is ezeket a történeteket egymásnak.
1: Mesélj nekünk most azokról a történetekről, amelyek napvilágot láttak nem is olyan régen, és hát biztos, hogy van valami a fiókban, van valami a gondolataidban, ami majd hamarosan napvilágot fog látni.
0: Nem régen jelennek, most tulajdonképpen a könyvhét is bemutatjuk, már volt egy könyvbemutató, de be fogjuk mutatni a kertünk népmeséit. Nekem most ez egy nagyon fontos fókusz az életemben, hogy a gyerekek, az erdők, mezők, kertek, egyáltalán a bennünket körülvevő élő világ kapcsán szerezzenek történeteken keresztül is tapasztalatokat, hogy fölnőhessen egy olyan generáció, aki meg tudja nevezni az őt körülvevő világ állatait, növényeit, és élő kapcsolatot ápol vele, és a kertünk tulajdonképpen ennek az útnak a folytatása. Van egy kutatásom, vidéki, fővárosi óvodák vettek benne részt, és 6 éves gyerekeket kérdeztünk meg az óvoda udvaron található növényekről. Elképesztő eredményre jutottunk. Az akác, ami a leggyakoribb fa tulajdonképpen, a gyerekek több mint 40%-a számára nem volt megnevezhető, vagy a pitypang. A gyermekláncfű sárga virágként van a megkérdezett 1100 gyerek közül körülbelül 500-nak a szókincsében. És ahhoz, hogy egy gyerek tájékozódni tudjon a világban, ami egyre összetettebb és egyre komplexebb, azokra szavakra van szükség, történetekre van szükség, és ahhoz, hogy ő valóban környezettudatos szemléletet tudjon felépíteni, ahhoz élő eleven kapcsolatra van szüksége a növényekkel és az állatokkal, és a mesék ebben tudnak nagyon-nagyon sokat segíteni.
1: Most tehát találkozhat veled a közönség az ünnepi könyvhéten, és utána mik a jövőbeni tervek, vágyak, álmok, célok?
0: Lesz most egy nagy nyári szünetem, majd június végétől, addig azért nagyon intenzíven dolgozom különböző képzéseken, különböző mesefoglalkozásokon, programokon, és akkor augusztusban pedagógus képzéssel kezdek, és folyamatosan gyakorlatilag onnantól kezdve mindenféle területen mesék, pedagógusok, gyerekekkel foglalkozó szakemberek, gyerekek fogják kitölteni az életemet, és lesz néhány nagyobb utam Erdélybe, tengeren túlra, és természetesen dolgozom a következő könyvemen, aminek most még nem mondhatom a témáját.
1: Reméljük, hogy legközelebb elárulod nekünk, addig is szép nyarat, jó munkát kívánunk neked.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Vendégük itt az Otthon hangján, Bajzát Mária mesepedagógus volt. Köszönjük!

0: Térségi napló a 93.4-en.
1: Bölcsesség után kutatva, hét pár bocskort koptatva barangoltak a jelenlévők a Vecsési Mese konferencián június 10-én dr. Rostáns Rita metamorfózis terapeuta segítségével. Hogy mit is fedez a kifejezés, az már is kiderül.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Itt vagyunk az első mese konferencián a Bálint Ágnes Kulturális Központban, és dr. Rostáns Ritával, metamorfózis meseterapeutával, katasztrófa és krízis kezelő szakpszichológussal beszélgetek. Szia, köszöntelek az éterben.
3: Én is köszöntök mindenkit, aki hall most minket.
1: Mit jelent a metamorfózis meseterapeuta kifejezés?
3: A metamorfózis az egy átalakulást jelent, és hogy mi gyakorlatilag a mesék segítségével szeretnénk elérni azt, hogy valaki egy picit alakuljon, egy picit formálódjon az élete során.
1: Hogy jött ez a fajta módszer a te életedbe? Hogyan találkoztál vele, és mi volt az, ami leginkább megragadott benne?
3: Bondizsár Ildikónak a könyveit azt én gyakorlatilag megjelenésükkor elkezdtem olvasni, szerettem őket, érdekelt, tanítottam is belőle, mert hogy én akkor még a felsőoktatásban dolgoztam pszichológusként, és fejlődésének tannak egy elengedhetetlen része a mesével való foglalkozás is, tehát hogy ez így megvolt. És aztán évekkel később egyszer egy konferencián hallottam őt előadni. Ez a Párczi Gusztáv gyógypedagógiai főiskolán volt, már lehet, hogy egyetem, mindegy, és ott 300 ember hallgatta az ő előadását, és az előadás közben egyszer csak elkezdett mesélni, és létrejött a mesehallgatási transz. És ezt átélni, az valami csoda volt. Tehát, hogy az ő előadása, akkor az ő meséje, és akkor azt gondoltam, hogy hát ezzel nekem meg kell ismerkednem. És utána néztem, hogy hol indít képzést, hogy van, mint van. Közben jött a Covid, meg minden, amit akarunk, de hogy jelentkeztem és elvégeztem a képzést nálam, úgyhogy így.
1: Miért fontos a mese? Hogy látod?
3: A mese ugye már fejlődés élettani szempontból is nagyon-nagyon fontos. Tehát kapcsolatot építünk, szókincset fejleszt vele, megtart. Tehát, hogy valami nagyon-nagyon fontos dolog, és mindenkinek személyes élménynek kellene, hogy legyen az, hogy már a megszületése előttől, de hogy a megszületésétől aztán mindenki, akár az esti rítusnak a része, de hogy egy folyamatos kapcsolat a mesével és a mesén keresztül a szülőkkel, tehát hogy ez kihagyhatatlan. Ez szerintem nagyon-nagyon fontos lenne, és ennek valahogy a visszahozását a közösségbe, mert hogy azt is tudjuk, hogy egy csomó családból ez sajnos kimarad. Tehát, hogy én amikor tanítottam fejlődés lélektant, akkor például nagyon gyakran volt, hogy nem szavakkal hallott meséről kezdtek el beszélni, hanem kedvenc mesés, azonnal rajzfilm. Tehát tévében látott rajzfilm, pont. És hát azért gondolom, hogy ez nagyon fontos lenne, hogy visszahozzuk.
1: Hogy állunk most a mesékkel? Azt hallhattuk az előadásodban, hogy egyfajta reneszánszát élik mostanában a mesék.
3: Igen, tehát hogyha azt nézzük, hogy amikor például Ildikó ezt elkezdte, meseterápia kifejezés még nem volt a köztudatban, és már azért ezt a kifejezést mindenki ismeri és használja, és nem csak mi vagyunk meseterapeuták, hanem rajtunk kívül is sokan, tehát hogy ez azért így nagyon, nagyon erősen terjed. De szerintem például az is, hogy létrejött egy hospice munkacsoport, és a hospice-ba meghívtak minket mesélni. És most minket meghívtak a hospice-ba, először a Korányi Kórház hospice osztályára, onnan átkerült ez a budapesti hospice házba, tehát most már a hospice házban is mesélünk. Közben a geriátriai klinikának az ápolási részlegén is mesélnek, már a Semmelweis Egyetemnek a Merényi telep helyén. Tehát, hogy ez itt terjed. Most éppen az van folyamatban, hogy a Heinpál Kórházba hívtak minket mesélni. Tehát, hogy egyre több helyre hívnak, és egyre több helyen szeretnék elérni azt, hogy a mese az része legyen a mindennapoknak, akár például a kórház életében, de ugyanígy idős otthonok életében, börtönökben voltak mesecsoportok. Tehát minden olyan helyzetben, ahol azt gondoljuk, hogy krízisben vannak emberek, nehézségben vannak emberek, gyermekotthonokban, mindig megjelenik a mese, mint egy eszköz arra, hogy ezen a nehézségen valahogy átlendüljenek, vagy tovább jussanak, vagy utat kapjanak, irányt lássanak. És ehhez azt gondolom, hogy nagyon jó eszköz a mese.
1: Hogyan változtatta meg az életedet a mese?
3: Fantasztikus közösségnek vagyok most a része, és iszonyatosan sokat ad az, hogy önkéntesként dolgozhatom a Korányi Kórházban például. Tehát, hogy ez annyit erőt ad, szeretetet ad, jó érzést ad, hogy én ezt tudom csinálni, hogy én képes vagyok arra, hogy valamit adjak a társadalomnak, a közösségnek. Más nem visszahat rám az, hogy mennyire jó átélni azt, hogy hatni tudtunk, adni tudtunk valamit a mesékkel, egy picit könnyebbé tudtuk tenni például itt a betegeknek az életét.
1: Ugye ha mese, akkor általában a gyerekek ugranak be, de te is említetted, hogy hospice házakban, idős otthonokban is fontos a mese. Mennyire bevett szokás manapság, hogy a felnőttek is felismerik a mesék szükségességét, fontosságát?
3: Én azt gondolom, hogy ez is egyre jobban terjed, de hogy most már nem mindig azzal fogadnak, hogy hol a gyerek, akinek mesélünk, hanem hogy elfogadják azt, hogy felnőttek, és felnőttekben is van igény. Tehát, hogy azért tudnak működni a mesecsoportok, a nem tudom, női mesecsoport, hét szépség mesecsoport, szülői válást elősegítő mesecsoportok, mert hogy a felnőttek is azt gondolják, ebből ők kapnak. De volt például egy mesekonferenciánk nekünk is, Noszvajon, ott az utolsó napján egy 100 fős fesztivál volt, ahol csak jöttek az emberek folyamatosan, és persze családok is jöttek, és gyerekek is jöttek, de hogy ott vannak a szülők is velük együtt, és élvezik ezt az egész helyzetet. Tehát, hogy ezek nagyon terjed az, hogy ez már nem csak gyerekműfaj.
1: Van kedvenc mesét?
3: Van néhány mese, amit nagyon-nagyon szeretek, és gyakrabban mesélek, mint a többit, igen. Van ilyen.
1: Egyet tudnál ajánlani a mi hallgatóink figyelmébe, és azt is elárulod, hogy miért az az egyik kedvenc?
3: Például nagyon szeretem a Vízhordó asszonynak a meséjét, és azért, mert hogy annyira szép a történetnek a vége, ahogy kiderül, hogy nekünk nem kell tökéletesnek lennünk, nyugodtan hibázhatunk, nyugodtan lehetnek hiányosságaink, apró pontjaink, ahol csöpög a víz egész úton, mert hogy ennek aztán az a vége, hogy de ez a csöpögő víz virágokat öntöz, és így tudnak nőni a virágok például az út szélén. Tehát, hogy merjük felvállalni azt, hogy nem vagyunk tökéletesek. És szerintem ez gyönyörű mese.
1: Ez egy jó végszó volt, úgyhogy mindenkinek jó meseolvasást kívánok, és köszönöm szépen dr. Ostásítának, hogy beszélgethettünk.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Maradunk Vecsésen, a mesekonferencián dr. Rostás Rita előadását követően Bagi Márta mesepedagógussal hallgathatott meg a közönség egy beszélgetést a mese az óvodai nevelés témakörében. Íme egy kis eszencia ebből.
0: Térségi napló a 93.4-en.
1: Itt vagyunk továbbra is a Mesefesztiválon, és Bagi Márta mesterpedagógussal, a Magyar Bábjátékos Egyesület elnökével beszélgetünk. Túl vagyunk egy nagyon-nagyon tanulságos beszélgetésen. Ugye a téma a báb volt és az óvoda kapcsolata. Hogy látod szakemberként ezt a relációt, milyen gyakorlati és elméleti tapasztalatokkal tudtad gazdagítani a jelenlévőket?
4: Én nagyon sok mindenben kaptam megerősítést, és nagyon örültem, hogy végighallgattam Bajzett Mária előadását is, ami nagyon fontos volt olyan szempontból, hogy a népmesék fontosságát ismételten felemelte és tudatosította. Én azt gondolom, hogy az óvodapedagógusok körében ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ennek sokkal nagyobb teret kell adnunk. Ugyanis a különböző külföldi animációs filmek, és amihez elsősorban a gyerekek hozzájutnak családokban, ezekkel komolyan versenyeznünk kell a magyar népi kultúrát megerősítendőn.
1: Mi a tapasztalat, mennyire van jelen a báb az óvodákban, a családokban, a nappalikban, a gyerekszobákban?
4: Örömmel mondhatom, hogy van, ahol igen. Ez azt gondolom, hogy elsősorban azon múlik, hogy egyes pedagógusoknak milyen előélete volt, vagy milyen kapcsolata, akár gyermekként, vagy az óvodapedagógusi képzése során mennyire kapott inspirációt arra, hogy a bábjátékkal foglalkozzon. Azért kutatni kell őket, és ezeket a jó gyakorlatokat, vagy jó példákat népszerűsíteni, mert nagyon sokan nem mernek a bábjátékhoz, mint műfajhoz, vagy a bábhoz, mint eszköz hozzányúlni.
1: Miért lehet fontos, hogy merjünk hozzányúlni?
4: Azért, mert ahogy itt a délelőtt során elhangzott, elsősorban bábos szakemberektől, ez egy elképesztő eszköz, és olyan módon tudja megszólítani a gyerekeket, és olyan mérhetetlen varázslatot tud okozni a gyermekek napja, amit alkalmaznunk kell minél többször. Én magam is hangsúlyozom ezt, akár hallgatók, akár óvodapedagógusok körében, és amíg gyakorló óvodapedagógus voltam, addig pedig nálunk mindennapos volt a bábjáték.
1: Neked szerelem volt első látásra a báb, vagy hogyan alakult ki ez a kapcsolat így az évek, évtizedek során?
4: Délelőtt elhangzott Kiszeli Ágitól, hogy beválogatták őt kisdobosként az úttörő bábszakkörbe, az én sorsom hasonló. Nálunk az iskolában volt a kisdobosoknak is bábszakköre, és a felsőtagozatosoknak is, és ott én annyira komoly hatás alatt voltam, ami miatt én azt éreztem, mikor felnőtt lettem, hogy én ezt szeretném folytatni, és lehetőségem volt a Kolibri Színház stúdiójába jelentkezni. Már előtte volt egy olyan időszak, amikor ezt elengedtem, másodszorra felvételiztem, és sokkal korábban is volt egy meghirdetett kurzus, az az nem sikerült, és ez úgy el is vette a kedvemet, és utána egy rendkívüli mozi élmény hatására úgy éreztem, hogy ezt én akkor is szeretném, és akkor már ez sikeres volt, és onnan pedig a mai napig a társam és a barátom is az életem meghatározó része a Báb Színház, a Bábok.
1: Nézhetjük mi is ezt a mozit? Elmondod nekünk, hogy mi volt ez a film?
4: Flashdance. Egy klasszikus, de ott az a elszántság, az az akarás, az jött át nekem ebben a formában, és akkor ezt valószínűleg jókor láttam, és utána megszólította a lehetőség, és éltem vele.
1: Hogy látod a jövőt? A pedagógia, a neveléstan, a bábozás relációjában szerinted mifelé tartunk? Mi lesz az, ami várja a felnövekvő generációt e fronton?
4: Én azt gondolom, hogyha kellően tudatosak vagyunk pedagógusok, akkor megkaphatják a gyerekek mindazt, ami így belülről ősi igényként bennük van. Én nagyon-nagyon fontosnak tartom, amit említettem is, hogy a valós környezet megismerése az rendkívül fontos, és oda is ki lehet vinni a mesét, akár egy almás dalt, verset az almafa alatt énekelni, és ott megtanulni, ahogy a répa mesét is a veteményes kertben egymással összefogva kihúzni, illetve én például nagyon szeretem uborkákkal mesélni a sümbalást, hiszen az egy szúrós növény, amikor leszedjük, és nagyon szokták szeretni a gyerekek.
1: Vigyük ki a mesét a természetbe, és bábozzunk. Köszönöm szépen Bogi Mártának, hogy elfogadta a meghívásunkat.
4: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Maradunk továbbra is Vecsésen, ahol az első mese konferencián sikerült mikrofon végre kapnom Végvári Viktóriát, a Budapest Bábszínház vezető színház pedagógusát. Hogy mit is rejt ez a titulus? Már is kiderül.
0: Térségi napló a 93.4-en.
1: Itt vagyunk továbbra is az első mese konferencián is Végvári Viktóriával, a Budapest Bábszínház vezető színház pedagógusával beszélgetek. Az egyik beszélgetés elején mondtad, hogy ha valaki el szeretne merülni a színház pedagógiában, akkor szünetben menjen oda hozzád. Hát most szünet van, úgyhogy miről is van szó, amikor színház pedagógiáról beszélgetünk?
5: Hát a színház pedagógusnak a feladata, most ez a titulus, amivel illetnek minket a szakmában, általában színházpedagógusok hivatásos társulatokban dolgoznak, vagy hivatásos társulatok mellett dolgoznak, és én ezt úgy szoktam mondani, hogy alapvetően egy művészet közvetítő feladatuk, tehát hogy minden olyan esemény a színházban, vagy nagyon sok olyan esemény, ami nem kifejezetten arról szól, hogy megnézzünk egy előadást, hanem azon túl történik, legyen az egy kulisszajáró program, egy feldolgozó foglalkozás, egy előkészítő program, vagy ilyen részvételi színházi műfajok, azokkal foglalkozik a színházpedagógus. Nálam annyi a specialitás, hogy ráadásul nekem ez a Bábszínházban van, tehát hogy a bábos művészet közvetítés nagyon-nagyon fontos a számomra.
1: Miért olyan fontos, honnan jött ez a szerelem, miért pont a Bábszínház?
5: Hát egy kicsit fura gyerek voltam, és szerintem ez mindenkinek innen ered. Én ezt szoktam mondani, hogy én egyáltalán nem szerettem színházba járni gyerekkoromban. Egy dolgot szerettem ebben a műfajban, az a Kemény Herik vásári bábjátéka volt, tehát hogy ez volt az egyik. A másik pedig az, hogy nagyon tudtam idegesíteni édesanyámat azzal, hogy kaptam szép hajasbabát, meg kaptam szép játékokat, és én a üres flakonokat tologattam ide-oda a végtelen mennyiségben. Szerintem valahol ez innen indul.
1: Hogyan alakult át ez a szegmens az elmúlt években, hiszen óriási fejlődési ívet járt be szerintem a Bábszínház is, és most már kicsit el tudunk vonatkoztatni a Kemény Herik féle paravános Bábszínháztól.
5: Bár teszem hozzá, hogy nem kell. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos a vásári bábjátéknak a szerepe és a funkciója a mai napig, meg hát Magyarországon ez a tradíció. De tény az, hogy az utóbbi évtizedekben elértük azt, most is dolgozunk rajta, hogy bár a báb az tényleg az óvodás gyerekeknek az alapvető színházi műfaja, de ez nem áll meg itt. Tehát a báb egy formanyelv, ami bárkinek szól, és az nagyon fontos, hogy a felnőtteknek is nagyon érvényes művészeti forma. Hozzáteszem pedagógusként, hogy az óvodásoknak viszont az alap színháza a Bábszínház.
1: Mennyire nyitottak a mai óvodások a Bábszínházra, mi a tapasztalat?
5: Hát az óvodások, ami nincsen semmi gond, ők nagyon szeretik ezeket az előadásokat, nagyon élik, nagyon tudják. Szerintem azért ez marad, ez a dolog, hogy az opisok nagyon szeretik a Bábszínházat.
1: És a kicsit feljebb menünk a generációknál.
5: Én azt mondhatom, hogy a Budapest Bábszínházból, ugye mi elkezdjük a 3 éveseknél, és a felnőtteknek is tulajdonképpen már komplett repertoárunk van, hogyha valaki nálunk nő fel, tehát hogy így elkezdi és megy folyamatosan, akkor semmiféle probléma nincsen, de hát pont a színházpedagógiai műhelynek a munkája például azt segíti meg, hogyha valaki 12 évesen jön először Bábszínházba, akkor azért el tudja magába helyezni valahol ezt a műfajt, vagy ezt a fajta formanyelvet.
1: Mennyire van benne a társadalomban, hogy a báb az tulajdonképpen nem korosztály kérdése?
5: Hát reméljük, hogy egyre inkább ezen dolgozunk, hogy így legyen, azért szerintem ezen még van munka.
1: Akkor ehhez jó munkát kívánok, és köszönöm, hogy beszélgettünk.
5: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.

0: Adásunk záró akkordja ezúttal is Illi Noémi, és egy szuper könyv a nyárra.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégen pedig Illi Noémi. Szia Noémi, köszöntelek az éterben.
3: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Mit hoztál nekünk ezúttal a könyvtárból?
3: Itt a nyár, és talán több időnk van önmagunkra is, úgyhogy egy olyan kötetet választottam, ami rituálékat tartalmaz a test és lelki egészségünkért. Természetesen a különböző gyógynövények, növények segítségével ezeket vehetjük igénybe. Ali Murphy Hiscock fantasztikus boszorkányos praktikákkal átszőtt könyvében, útmutatójában, ami tulajdonképpen az öngondoskodás egyik fontos lépését jelenti, hiszen mindannyiunk számára ez nélkülözhetetlen. Meditációk, mantrák, hatékony rituálék segítenek ugye az egészségünk megőrzésében, a stressz csökkentésében, abban, hogy búcsút intsünk a szomorúságnak, és engedjük, hogy átjárjon bennünket az öröm, és megéljük a bennünk lévő erőt. A kötetben olyan varázslatos módszereket olvashatunk, illetve alkalmazhatunk aztán, mint például a gyógyító ételek és növényteák. Ugye az étkezés az egyik legalapvetőbb formája az önmagunkról való gondoskodásnak, és olyan ételeket és italrecepteket is vehetünk meg, amelynek segítségével a testünket és a mentális egészségünket is gyógyíthatjuk. Úgyhogy mindenképpen fontos most, hogy ugye a nyáron egy kicsit foglalkozzunk magunkkal és pihenjünk is. Úgyhogy ajánlom mindenkinek ezt a kötetet, hogy elinduljon a mentális és testi egészségről való gondoskodás útján egy kis varázslat segítségével. A könyv címe Boszorkány praktikák önmagunkért.
0: Induljunk el az önismeret útján a Halász Boldizsár Városi Könyvtár segítségével. Mennyire jellemző egyébként, hogy ilyen könyveket kölcsönzünk? Azért egyfajta reneszánszát éli az önfejlesztés, az önismeret, és úgy általánosságban ez a témakör.
3: Itt mindig jellemző volt nálunk, hogy az olvasók keresik ezeket a köteteket. Rengeteg ilyen kötetünk van, tehát a 133-as, illetve a 613-as szakjelzetnél mindig sokan fordulnak meg, és keresik ezeket a könyveket. Szerintem elégen is szüksége van az embereknek, hogy ebben a stresszes világban egy kicsit önmagukkal is tudjanak foglalkozni, és ugye sokan keresik a pszichológiát is, tehát egyre többen foglalkoznak önmagukkal, illetve hát a környezetükkel is, illetve most a transzgenerációs köteteket is nagyon sokan keresik.
0: Ahogy említetted, közeledik a nyár, mit jelent mindez majd a könyvtár életében?
3: Pontos dátumot még nem tudok mondani, de megszokták az olvasók, hogy mi augusztus folyamán két hetet zárva vagyunk. Valószínűleg, hogy így lesz idén nyáron, és erről majd a későbbiekben adunk tájékoztatást, de már sokan kérdezték, hogy hogy lesz a nyári szünet, hiszen ilyenkor több könyvet visznek ki, több könyvet kölcsönöznek ki, de azért nem kell megérni, tehát két hétről van szó, ugye egy kölcsönzési ciklus pedig 3 hét, tehát azért csak kitart mindenki a könyvekkel, ha nincs is könyvtár, de ez nagy örömünkre szolgál, hogy ennyi rangódnak, hogy nem lesz könyvük a nyári vakációra.
0: És hát a vakáció alatt fel is fedezhetjük a könyvtárt, mit érdemes tudni azoknak, akik most szeretnének kapcsolódni a rendszerhez, akik most szeretnének beiratkozni a könyvtárba, melyek azok az alaptézisek, amelyeket jó, ha mindenki tud.
3: Remélem, hogy sokan fognak visszatérni a diákok közül, akik nálunk jártak könyvtári órákon. Már ez történik folyamatosan, hogy talán több szabad idejük lesz a nyár folyamán. Érdemes ilyenkor azért is beiratkozni, vagy a tagságot fenntartani, hiszen sokan a kötelező olvasmányokat már előre kikölcsönzik tőlünk, hiszen nincs annyi kötetünk, amennyire esetlegesen szükség van, tehát aki szeretne kötelezőt vagy ajánlott olvasmányokat, annak mindenképpen jó, hogyha tagja a könyvtárnak. 16 év alatt ingyenes a beiratkozás hozzánk, szülői segítség kell hozzá, aztán a gyermek járhat önállóan is a nyár folyamán. Ugye 18 év alatt kell egy kezes, aki vállalja a felelősséget a könyvekért, és ugye hétköznap tudnak jönni a gyerekek 10 és 18 óra között ide a könyvtárba, szerdán 14 és 18 óra között. Ugye arra felhívnám a figyelmet, hogy tulajdonképpen ez egy megnyugvást jelentő hely, tehát nem egy játszótér, nem egy játszóház, itt csöndben kell lenni, keresgélni a könyveket, le lehet ülni, olvasgatni. Ugye ide a téli kertbe is, hogyha valaki jól bírja a meleget, mert ilyenkor egy kicsit meleg van, itt Pipacs társaságában lehet élvezni a teret, úgyhogy akik szeretnének jönni hozzánk, mindenképpen ezeket a szabályokat alapvetően tartsák be. Aki meg elmúlt 18 éves, az 1000 forintot fizet, mivel diák igazolvánnyal rendelkezik, tehát tanulói jogviszonya van, illetve hát ugye a felnőttek 2000 forintot szoktak fizetni tagsági díjat, a 65 év fölöttieknek ingyenes szintén a beiratkozás, aki pedig nyugdíjas, de még nem töltötte be a 65. életévét, az 1000 forintot fizet tagságdíjnak. Ugye ezek nem nagy összegek, hogyha 5 könyvet lehet vinni felnőttként, azt beszorozzuk, mondjuk az előbb ajánlott kötet is 6490 forint, tehát beszorozzuk 5-tel, akkor igen, csak tetemes összegű könyvet lehet kölcsönözni. A gyerekek 3 kötet szoktak kivinni, illetve annyit lehet kivinni. Ilyenkor a családi fogás is jól jön, minden testvér, szülők beiratkoznak, hogy ugye így több könyvet tudnak kölcsönözni, hiszen a felnőttek vihetnek gyerekkönyvet, viszont a gyerek felnőttet nem.
0: Érdemes beiratkozni tehát a nyári időszakban is a Dobosi Halászból Dizsárvárosi Könyvtárban. Noémi, köszönjük szépen, jövő héten várunk vissza egy újabb kötettel.
3: Én is köszönöm, és mindenkinek kellemes pihenést kívánok.

0: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám!
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az Oktatási Tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 4,1%-pontnyi korrekcióra egy uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. Ingyenes tüdőrákszűrésre hívja az aktív dohányosokat a Korányi Pulmonológiai Intézet a nyáron. Azokat az 50 és 74 év közötti dohányosokat várják, akik legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos. Trópusi parazita elleni vakcinát fejlesztenek magyar kutatók a Pécsi Tudományegyetemen. Közölték, Magyarország számára a fejlesztés stratégiai jelentőségű, az első parazita ellenes mRNA-s vakcina létrehozása ugyanis nemzetközi szinten is jelentős tudományos áttörést hozhat. Gyakori az online gyermekbántalmazás a visegrádi együttműködés országaiban, derült ki a Republikan Intézet kutatásából. A Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiában tavaly nyáron végzett kérdőíves kutatás szerint a 18-25 év közötti megkérdezettek fele számolt be arról, hogy gyermekkorában valamilyen formában online bántalmazás érte. Több mint 60 állatfajra veszélyesek Magyarországon az elhagyott horgászeszközök egy vizsgálat szerint. A leggyakrabban madarak estek csapdába, őket követték a hüllők, míg a többi állatcsoport együttesen az esetek kicsit több mint 10%-át tette ki. Az esetek túlnyomó többsége mindössze kétféle eszközhöz kapcsolódott, a horgászsinórhoz és a horokhoz. Az érintett egyedek több mint 70%-a védett fajhoz tartozott. A leginkább fenyegetett élőhelyek a folyópartok, a természetes és a mesterséges tavak. 12. alkalommal hirdette meg a Balatoni Kör az év strandétele versenyt, amelynek újdonsága, hogy megválasztják az év beach food palacsintáját is. Idén is külön lehet indulni strandbisztró és strandbüfé kategóriában a kiírás szerint. Külön díjat nyerhetnek vegetáriánus, illetve vegán ételek, amely téren a szervezők különösen fontosnak tartják a balatoni kínálat erősítését. Nevezni július 15-éig lehet. Gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé erős lesz a szél. A legmelegebb órákban 22 és 31 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők, viszont a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: Szép napot kívánok, 11 óra múlt néhány perccel, ez már a Családi Piknik a stúdióban Kis György Krisztián. Bele is kezdünk a mai 5 óránkba, aminek a fő témája a búvárkodás lesz, úgyhogy akik már búvárkodtak azért, akik még nem, azért hallgassák a mai műsort. Hamarosan kezdődik is a beszélgetés itt a 93.4-en, és természetesen ebben az órában itt lesz majd Ági is, aki a vételkörzet friss híreit hozza majd. Szombar pedig már is indítja az órát. Jó rádiózást!
2: Az ország szívében
1: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Davas,
1: az otthon hangja.
3: Családi Piknik.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat itt a 93.4-en az otthon hangján. Lassan itt a vakáció, elérkezik a várva várt nyaralás. Van, aki azonban a városnézést, a kirándulást választja, de idén is sokan mennek a tengerpart varázsába nyaralni. Ott töltik a megérdemelt pihenőt. A 3.4-en az otthon hangján. Lassan itt a vakáció, elérkezik a várva várt nyaralás. Van, aki azonban a városnézést, a kirándulást választja, de idén is sokan

0: felnőttként, vagy akár haladóként. Erről beszélgetünk ma Aba Zsolttal, a Búvárbázis Búváriskola vezető oktatójával. Szia Zsolt, köszöntelek itt a műsorban.
1: Köszönöm szépen én is a meghívást, illetve köszöntöm a hallgatókat.
0: Zsolt, hogyan kezdődött a kapcsolatod a búvárkodással? Mi volt az, ami évekkel ezelőtt a víz alá vonzott, és ami még a mai napig is kitart? Mi az a élmény, az az egy történet?
1: Hát ezt egy történetben nem tudom elmondani. Ez minimum három. Az egész gyerekkorom nekem úgy telt, hogy amikor úgy adta, hogy családilag elmentünk mondjuk egy nyaralásra, akkor én már egyből a kis békatalpamat meg a pipával futottam be a vízbe, nyilván ott a kis búvár szemüvegemmel, és most direkt mondtam így, mert ezeket már, hogyha valaki búvár, akkor úgy hívja, hogy maszk, meg légzőcső, buszony, de hogy ezeket gyerekként nyilván még búvár pipának hívtuk, és már rohantam is be a vízbe, és nagyjából onnan kise jöttem. Apukám már kínjába ilyen piros-zöld ragasztószalaggal tekerte be a légzőcsövemnek a kilátható részét, hogy legalább azt volna, meddig lássa a partról, és ameddig lehetett, csak benn voltam a vízbe. Úgyhogy nekem mindig a hátam szép piros volt, viszont minden más nagyjából fehér. Aztán, ahogy telt múlt az idő, volt egy nyaralás, amikor kipróbáltuk Vörös-tengeren magát a búvárkodást. Igazából nekem tudtam, hogy ezt tetszeni fog, csak addig még nem találkoztam vele. Mármint ennyire test közelből. Akkor utána megkaptam ezt születésnapomra a páromtól, és hú, ez most már rég volt, és azóta igazából búvárkodom, tehát sok tori történt azóta is, ami folyamatosan életbe tartja a kíváncsiságomat, ami a víz alá vezet. És talán búvároktatóként az ember annyit merül már a végén, hogy a víz alatti létet azt nem is nagyon lehet inkább megunni, de azért meg lehet szokni. Viszont amit én nem tudok megunni, az az emberekkel való foglalkozás, és hogy búvároktatóként ezt nagyon, nagyon megszerettem, hogy minden ember, minden tanuló egy kis kihívás, és akikkel könnyebb, az nem akkor a kihívás, azokkal azért szuper jó, mert pillanat alatt haladunk, akivel viszont nehezebb, azok egy személyes kihívássá tudnak alakulni. És pont most volt egyébként egy ilyen diátadom, ahol egy nagyon nagy pánikkal kezdődő búvárnak, most már búvárnak átadhattam a merülési engedélyét, úgyhogy ezek mindig újabb és újabb célokat tárnak elém.
0: Mit tart azt a búvárkodás legnagyobb varázsának?
1: Van ebből is nagyon-nagyon sok. Kezdjük a súlytalansággal, ezt máshol az ember nem érezheti, ha csak nem kimegy a világűrbe. Úgyhogy ez egy teljes súlytalanság, ahol akár olyan érzés, mintha repülnél, tehát hogy nem sétálsz, nem mászol, hanem teljes háromdimenzióban mozoghat. Akár a légzéseddel tudsz mozogni föl-le, ugye nyilván az uszonnyal megy a többi irányba lévő mozgás, és ez elsőre mindenképpen megfogja az embert. Aztán maga az, hogy a víz alatt levegőt veszel, ez is egy nagyon furcsa érzés eleinte, aztán utána már megszokod. Akkor a víznek és a természetnek való hatalmas tisztelet, ami kialakul az emberbe, azáltal, hogy például 40 méterről a Vörös-tengerben nagyon jól látó távolság, tehát ott az simán megoldható, hogy fölnézel, és 40 méteres vízoszlopot látsz magad fölött. Egyszerűen akkora ereje van ezeknek a látványnak, hogy el se tudod képzelni, hogy milyen hatalmas közegbe vagy te most, és csak csodálkozol rajta folyamatosan, hogy mekkora a természet, hogy milyen ereje van magának a természetnek. Akkor az idő az teljesen megváltozik lent. Tehát egy ilyen 40-50-60 perces merülés kb. Néhány percnek tűnik, és mégis ott vagy jelen majdnem egy órán keresztül. Aztán a csend. 10 méternél már nagyon-nagyon elhalkulnak a zajok, viszont 30 méteren megszűnik a hullámzásnak is a zaja. Van egy csomó növény, amelyik ilyen kicsit ilyen kattok, stb., de 30 métertől nincs semmilyen zaj. Ez elmondhatatlan, hogy milyen. Amikor teljesen minden zaj elmúlik, és csak a buborékoknak a hangja van, amit te kifújsz, de hogyha egy kicsit nem fújod ki őket, és egy-egy beállsz, mert olyat nem szabad csinálni, mindegy, hogy

0: visszatartjuk a levegőt, és közben felemelkedünk, akkor a tüdőrepedést tudunk kapni. De hogyha mondjuk visszatartod a levegőt, vagy hogy egy helyben vagy, akkor azért nincsen gond, és úgy még buborékoknak a hangja is el tud tűnni. Csodálatos. Aztán ott vannak a roncsok, például a roncsoknak a felfedezése, az olyan, mintha egy kis időgébe beülnél, és visszamennél az időbe.
1: Említett számtalan csodálatos érvet, és mindegyik tényleg lenyűgöző, önmagában ott lenni, és egy teljesen más világba belecsöppenni. Melyik tengeri élőlényel volt a nagy találkozásod, ami óriási hatással volt rád?
0: Hát azt tudom mondani, hogy melyik a te kedvenc élőlényem, az a polip. Nem így indult egyébként, csak miután megismertük egymást, azután barátkoztunk nagyon össze. Mégpedig azért, mert egy fantasztikus képességekkel megáldott élőlény, kb. Egy UFO. Tehát szerintem nem innen származik, vagy nem is értem, hogy ha valaki megnézi a családfa történetét a polipnak, akkor azt látja, hogy teljesen külön van mindentől. Hát a polip az képes teljes mértékben egy pillanat alatt megváltoztatni a színét, de nem csak hogy a színét, hanem foltokat tud magán létrehozni, tehát hogy nem egységesen tudja a színét változtatni, hanem akár mozgó filmet tud szinte a bőr felületén létrehozni, plusz még a bőrnek a felületét is meg tudja változtatni, tehát meg tudja azt csinálni, hogy kinő belőle egy korall. Ezek ilyen egy-két hát attól függ, mekkora polipról beszélünk, de általában, hogyha egy ilyen középméretű polipot veszünk, akkor ilyen 1-2 centire akár ki tud türemkedni a bőréből, az izmok segítségével természetesen. És volt olyan eset, amikor egy karnyújtáson belül jött egy polip elém, lement tehát ott voltam közvetlenül az ajzaton, megállt előttem az ajzaton, és eltűnt ott nem láttára. Olyan szinten ivódott bele a környezetbe, hogy a körvonalát nem láttam. Tudtam, hogy itt van előttem, mert ide bejött, és akkor láttam. És egy pillanat alatt felvette a színét és a környezetének a textúráját, és úgy, ahogy van, eltűnt előlem. És nyilván, amikor így elnyúltam felé, mert hát ezt nem hiszem el, hogy ilyen létezik, és hogy én ezt így látom, akkor nyilván megmozdult, és akkor már látható volt.
1: Ilyenkor az élőlények fenyegetve érzik maguk, hogyha úgymond a közegükbe zavarunk.
0: Hát ezt kérdeztem őket, de nem jó válaszoltak. Úgyhogy csak tippelni tudok. Vannak különböző jelzései például a polipnak, hogy milyen az, amikor ő fenyegetve érzi magát, például felemel egy-két karját, elindul a másik felé, akkor hogyha fél, akkor általában barna lesz. De egyébként, hogyha nagyon fenyegetve érzik magukat az állatok, és ez kb. Úgy mindenre igaz, és ha van menekülő út, akkor simán elmennek. Volt már olyan, hogy egy kis tintapacát oda nyomott a polip az arcomba, és elment, pedig nyilván nem akartam egresszíroztatni, de azért nyilván van ilyen. Ugyanez megvan a cápákkal is, bár ők kevesebb tintát használnak. Úgyhogy volt olyan nagyon sokszor, hogy beúszott a cápa elénk, tök jó fényképeket tudtunk hála Istennek csinálni, volt, hogy már ilyen karnyújtásnyi távolságra is volt tőlem, és egy iszonyat csodálatos élőlény. Tehát csak tisztelni lehet tényleg.
2: A beszélgetés hamarosan folytatódik tovább, itt a 93.4-en, a Családi Piknikben.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
4: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Továbbra is fejlődik Albert Irsa. Portalanítják a nyugati lakópark melletti sóderes utat Dunavarsányban. Délután felhők takarhatják a napot.
6: Hírmondó.
7: Rólunk szól.
6: Régiónk hírei.
7: Első kézből.
6: Első kézből.
5: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Továbbra is fejlődő kisváros legyen Albert Irsa. Ezt szeretné elérni Jutasi Néklány Kitti polgármester. Hamarosan elkezdődik a Somogyi Béla úti parkoló bővítése, és elkészül a pumpapálya is. A városban több fejlesztés is megvalósult, többek között már működik a kormányablak, a közelmúltban pedig átadtak egy játszóteret.
8: Nagyon-nagyon szeretnénk azt, hogy egy továbbra is fejlődő kisváros legyen Albert Irsa. Nagyon-nagyon szeretnénk azt, hogy a városban lévő vállalkozások, lakosság továbbra is olyan összefogásban legyen, mint az elmúlt évben, mert hihetetlen példaértékű volt. Amint nagyon-nagyon szeretnénk, hogy a parkolóinkat tudjuk bővíteni. Itt ugye tavaly évben elkezdődött a Baross utcai, a vasút túloldalán lévő parkoló kivitelezése, és hát ugye a Somogyi Béla utcai parkolónál a versenyképes járások program keretében, így ebben az évben a Somogyi Béla utcai parkolókat is bővítjük. Pumpapályánk fog létrejönni ebben az évben. Ez egy 55 millió forintos beruházás lesz, amelyből az önkormányzatunk 22 millió forintos önrészt vállalt.
5: Portalanítják a nyugati lakópark melletti sóderes utat Dunavarsányban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a 4675-ös helyrajzi számú helyi közút kezelését várhatóan június 15-e és 19-e között végzik el kálciumklorid alapú pormentesítő anyag alkalmazásával. A technológia a levegő nedvesség tartalmának megkötésével csökkenti a porképződést, így javítja a közlekedési feltételeket és a környéken élők komfortérzetét. A beavatkozás emellett mérsékli a levegőbe kerülő por mennyiségét, és hozzájárulhat ahhoz is, hogy az út felülete hosszabb ideig megőrizze megfelelő állapotát. A kálciumkloridos kezelés széles körben alkalmazott megoldás a burkolatlan utak pormentesítésére, és megfelelő körülmények között akár egy teljes szezonon át is hatékony lehet. A munkálatok idején az út felület átmenetileg nedvesebb lehet, ezért az önkormányzat fokozott figyelmet kér a közlekedőktől. A beruházás célja a lakókörnyezet porterhelésének csökkentése és az utak használhatóságának javítása. Nem nyit ki idén a Dömsödi strand, mert új dunai panorámás vendéglátóhely épül Dömsöd Duna partján, a strandfejlesztés részeként, azonban nem végeznek erre a szezonra mindennel, tájékoztatott Tarsipol Zsuzsanna polgármester. A beruházás építési szakasza hamarosan befejeződik, azonban a létesítmény teljes működéséhez szükséges konyhai berendezések beszerzése még folyamatban van. Erre egy külön pályázaton közel 30 millió forint támogatást nyert a település, jelenleg pedig a közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik. Az engedélyek kiadása ezt követően történhet meg. A fejlesztés nem áll meg az épület átadásánál, Hamarosan indul a strand második ütemének közbeszerzése is. Ennek keretében egy kerékpáros pihenő létesül 20 darab kölcsönözhető e-bike-kal, valamint közösségi tér és szociális helyiségek is épülnek. A településvezető hangsúlyozta, bár sokan már az idei szezonban birtokba vették volna a megújuló strandot, a cél egy hosszú távon is jól működő, értékálló fejlesztés megvalósítása, ezért a befejezéshez szükséges további munkálatok még folynak.
6: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
7: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
6: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
7: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Újabb országos sikert értek el a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium diákjai. A salgótarjáni strandkézilabda diákolimpia országos döntőjében a 4. korcsoportos lányok és az 5.-6. korcsoportos fiúk is kiválóan helytáltak az ország legjobb csapatai között. A legnagyobb sikert a 4. korcsoportos lánycsapat érte el, amely egy rendkívül erős csoportból verekedte be magát a legjobb 4 közé. A lányok az első napi kezdeti megilletődöttség után egyre magabiztosabb játékot mutattak és sorra nyerték a mérkőzéseiket. A második napon a fáradtság ellenére hatalmas akaraterőről tettek tanúbizonyságot és bejutottak az elődöntőbe. Bár a későbbi bajnok ellen már nem sikerült a bravúr, a megszerzett országos 4. helyezés fantasztikus eredmény számukra. Az 5.-6. korcsoportos fiúk szintén remekül küzdöttek. Több mérkőzésük is hajszálon múlt, volt, hogy szétlövéssel vagy mindössze egy góllal döntötték el a meccs végeredményét. A rendkívül erős mezőnyben végül az ország 8. legjobb csapataként zárták a tornát. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
5: Ma sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor délutánra erőteljesebb gomoly felhőképződés kezdődik. Emiatt elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél ismét több felé megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 és 25 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet!
0: Családi piknik.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Beszélgetéssel megyünk tovább, méghozzá búvárkodás lesz a téma. Szilágyi Izabella, Aba Zsolt búvároktatóval beszélgetett.
2: Hogyan tudod te ilyenkor megtartani a higgadtságodat, hiszen az nagyon fontos, hogy hogy vesszük búvárkodás közben a víz alatt a levegőt, hogyha esetleg félelem helyzetben vagy, vagy azt gondolod, hogy most egy kicsit úgy szorultabb a helyzet, hogyan tudod megőrizni ott is a higgadtságot, a nyugodtságot?
3: Szerintem az is, hogy egy kicsit ilyen ember vagyok, viszont az is nagyon sokat számít, hogy az ember sokat merül, akkor rájön arra, hogy a víz alatt minél komótosabban csinálja a dolgokat, minél megfontoltabban cselekszik, annál inkább érje el a célját. Ugyanezért az állatokkal szemben, és ugyanezek a vészhelyzetekkel.
2: Szemben áll veled egy cápa, akkor így az milyen érzéssel tölt el? Tehát, hogy nyilván azért a sztereotípia az, hogy félünk a cápától, menekülni kell, jaj, nehogy utánunk ússzon, de hogy ezt így a gyakorlatban, ez neked milyen volt? Az első találkozás,
3: hát, most megcsinálom a életem fényképét.
2: Tehát ez volt bennem az első.
3: Abszolút. A ötödik gondolat is. Tehát, hogy az igazából előse jön, hogy úristen, ez akár még csinálhatni is valamit. Nem azt mondom, hogy sosem jött elő, tehát, hogy nem voltam olyan helyzetben, mert találkoztam már idegesebb cápákkal, meg biztos van, amikor nekik is rossz napjuk van, de azért van öt alapszabály, amit, hogyha megtartunk a cápával szemben, akkor 100%-os a kimenetel.
2: Azért a víz alatti világ csodálatos, ugyanakkor sokakban félelmet is ébreszt. Mik azok a tévhitek, amit az emberek általában úgy gondolnak a búvárkodásról?
3: Hát a cápával való találkozást azt semmiképpen nem úgy képzelik el, mint ahogy aztán átélik. Tehát általában azt képzelik el az emberek, hogyha jön a cápa, akkor az összes búvár menekül, közben meg pont fordítva van, ha jön a cápa, akkor az összes búvár abba a pillanatban úszik oda, hogy úristen, ott a cápa, és de jó, és de szép, és nézzük meg közelebbről, és szegény cápa fogja magát, és húzza be a farkát, és itt hol áll. Szóval ez általában így működik. Az is igaz, hogy mondjuk találkoztam olyan cápával, amelyik mondjuk a tigris cápa. Tehát a tigris cápa az például jellemzően egy elég nagyon növő cápali, amelyik simán ilyen akár 5-6 méterre is megnő. Kevesen tudják egyébként, hogy veszélyesebb, mint a nagy fehér cápa. Tehát hogyha jellemzően cápa balesetről, vagy nehogy isten halálesetről beszélünk, akkor általában a tigris felel érte. Úgyhogy én is voltam már tigrissel, mert nyilván a cápáról beszélek, és azért annál mondjuk nem gondoltam volna, hogy ott előtte elkezdenék vele harcolni. Szóval az azért egy elég nagy tula, meg tényleg brutálisan is néz ki, de annyira lassan mozognak, hogy egyszerűen teljesen jól koordinálható. Tehát nem az van, hogy amit szintén a legtöbb ember képzel, hogy nagy sötét kékség, és akkor egyszer csak így 200 km per órával kilő felé a cápa, és akkor leszedi az egyik karját. Azért a cápa az elég régóta felmaradt az evolúcióba, és nem véletlenül. Tehát ő csak úgy támad meg valamit, amiről először is általában tudja, hogy micsoda, és ha a tápláléki láncába tartozik, akkor támadja meg. Másodjára pedig csak akkor támadja meg, hogyha 100%-ig tudja a kimenetelt. Tehát nem fog kockáztatni azért, hogy ő most kajáljon egyet, és kajálok másik serpenyőbe, ahol belehalok, tehát hogy nyilván tudja ő azt, hogy hogyan lehet megoldani azt, hogy ő 100%-ig biztonságban legyen a kajálás után is. Nem tartozunk bele a étrendjébe, általában hangosak vagyunk, ahogy buborékolunk, és mondom, van öt ilyen alapszabály, amit hogyha betartunk, akkor teljesen 100%-os biztonságban vagyunk, de hogyha ebből mondjuk, ha egyet megszegünk ebből az ötből még, akkor sincsen gond, ha kettőt, akkor sincs általában gond. De általában gond akkor van, hogyha ilyen 3-4-et megszegünk ebből, tehát hogy kicsit így összefoglaljam. 5 méter, a felső 5 méter általában a támadási zóna. Ezért a szörfösök, a sznorisok, az úszók, azok nagyobb veszélyben vannak, mint a búvárok. Plusz ők nem tudják, hogy jön a cápa, hanem tényleg ott van esetleg alattuk a cápa, és egyszer csak, hogyha nem veszik észre, akkor lehet, hogy megkóstolja. De ő nem akarja megenni, csak hát neki szegénynek nincsen keze, és nem tudja megtapítani, hogy hát ez most ehető vagy nem ehető, hát rápróbál, és ha véletlenül valakinek elviszi a vádliát, akkor nyilván nem örül neki az ember. De aztán valószínűleg békén hagyja, mert mert maga az emberi vér az konkrétan nem ízlik nekik. Vannak ilyen videók a YouTube-on, hogy a srác az teljedepel az ajzaton, tele van minden citromcápával, egy agresszív faj, és konkrétan fogja, és megvágja a kezét. És elkezd terjedni a vér, látszik, ahogy terjed a vér a víz alatt, és mennek el a cápák.
2: A kezdetekre, hiszen azért általad már sokan váltak búvárra, sok embert átsegítettél a nehezén. Mire számítson az az ember, aki életében először készül merülni? Mi vár rá, hogyan készüljön?
3: Ha beengedett, pontosítjuk kicsit a kérdést. Tehát hogyan készüljön mondjuk a medencébe, vagy hogyan készüljön lelkileg?
2: Én elkezdeném úgy az elején, aki így beadja a derekát sok év, sok hónap, gondolkodás idő után, hogy jó, ő most elmegy búvárkodni. Én arra lennék kíváncsi, hogy mind mentálisan, mind fizikálisan mire kell odafigyelni. Kezdjük akkor akár egy medencénél, hogy mik azok az alapszabályok, amikre érdemes odafigyelni, amit mindenképpen át kell venni az első merüléseknél.
3: Hát nyilván úszástudás az fontos, hogyha egy Isten valami történik, akkor az ember azért úszni tudjon. Persze sokszor viccelünk azzal, hogy a búvárkodáshoz nem kell úszni, hanem süllyedni kell tudni, de azért ez a vicc kategória, természetesen kell tudni hozzáúszni. Nyilván a felszerelést, hogyha jön valaki hozzánk búvárkodni, akkor azt mi teljes mértékben biztosítjuk neki, tehát neki csak egy strandtuc kell. Mentálisan pedig nem is kell annyira nagyon készülni, hogyha valaki nem kap attól szívgörcsöt, hogy beteszi a fejét a víz alá, akkor igazából menni fog. De nagyon sokszor jöttek már hozzánk azzal, hogy ő életében nem merte mondjuk betenni a fejét a víz alá, vagy nem meri kinyitni a szemét a víz alatt, stb. És nem is búvárkodni akar megtanulni feltétlenül, hanem csak ezen a stressz helyzeten át szeretné magát lendíteni. És hogyha átlendül, akkor nagyon sokszor ő belül búvár is lesz. Na most azért mondom, hogyha átlendül, mert hogyha valaki elég időt tölt ezzel, tehát bármit, mindent lehet kezelni, olyan még nem volt sose, hogy valaki azt mondta, hogy van benne kitartás, és megcsinálja, akkor ne lett volna búvár. Olyan már volt sajnos a oktatási történetemben, hogy valaki azt mondta, hogy hát tök jó, meg tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm, amit eddig elértünk, de ő ennyit szeretett volna elérni. Ezzel ő igazából nem akar búvár lenni, hanem csak a fejét, tehát azt akarta leküzdeni, azt a stresszt. Aztán, hogy végre a kérdésedre is válaszoljak, tulajdonképpen a maga mentális felkészültség az nehéz úgy felkészülni valamire, amiben még nem volt részed. Ezért inkább ott helyben kell tudni. Tehát ez ugyanolyan, mint amikor az ember ugye nem tud előre felkészülni arra, hogy milyen, amikor mondjuk gyereke lesz. Amikor gyereked van, akkor nősz fel a feladathoz. Tehát a feladathoz előre nem lehet felnőni. Viszont ami még nagyon fontos, hogy olyan szinten tereli el maga a búvárkodás az embernek a figyelmét mindenről, de konkrétan mindenről, hogy az más ilyen dolgot én nem találtam. Talán még az eltűrnyőzés volt ilyen, ami ennyire elterelte, de az eltűrnyőzés az egy ugye néhány percig tartó dolog, mert mondjuk kiugrasz a 4000 egy repülőből, akkor legjobb esetben is 2 perc múlva már nem vagy.
1: A beszélgetés hamarosan folytatódik tovább, itt a 93.4-en, a Családi Piknikben.

Eltelt egy óra, úgyhogy itt az idő, hogy kitekintsünk az utakra. Mondom már is a legfrissebbeket. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Aztán az 5-ös főúton Kecskemét északi határában az M44-es építésénél használt állványzatot bontják. A 75-ös kilométernél napközben jelzőrös irányításra és időnként néhány perces várakozásra kell számítani. Szintén az 5-ös főúton Kecskemét-Kossuth lakótelep városrészben közművezetéket és légkábelt építenek. A 78-as és a 80-as kilométer között a munkaterületnél napközben fél útpályát lezárják, és itt jelzőre irányítják a forgalmat. Még a 86-as és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építés miatt félpályás korlátozáson érvényben.

0: Még ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok. Hétfőn kezdődik a G7 csúcs. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Még ebben a hónapban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. A támogatásra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán azt mondta, végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. Jelentős 200 milliárd forintos veszteséggel zárta a 2025-ös évet is a MOHU. A cég 450 milliárd forint körüli árbevétele valamekkora növekedést mutatott, de már az anyagjellegű ráfordítások is magasabbak a forgalomnál. Kissé élénkült a kereslet az ingatlan piacon májusban a március-áprilisi visszaesés után, a tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő azt írta, a korábbi árnövekedési dinamika ugyan mára elfogyott, de az eladók egyelőre tartják a kialakult magas árszintet. Az Otthonstart program elindulása óta a legjellemzőbb változás a fővárosi vevők összetételében látható májusban is. Az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 26-ról 36%-ra ugrott, miközben a befektetési célú vásárlás 42%-ról 30%-ra esett. Legalább 1,6 milliárd euróba kerül az aszbeszt tartalmú kőzet ártalmatlanítása és kármentesítése Burgenlandban, közölte a Greenpeace. A környezetvédelmi szervezet szerint ennek nagyjából háromnegyedét az aszbeszt tartalmú anyagok ártalmatlanítása teszi ki, a fennmaradó rész pedig a pótlás költségeit fedezi. Az Európai Unió hétfőn megnyitja a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját Ukrajnával és Moldovával. Az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökének közös nyilatkozata szerint a döntés elismerése annak az elszántságnak, bátorságnak és kitartó munkának, amelyet Ukrajna és Moldova a reformok előmozdítása érdekében tanúsította rendkívüli kihívások ellenére is. Hétfőn kezdődik a G7 országok csúcs találkozója franciaországi Evianban. A háromnapos eseményen Franciaország, az Egyesült Államok, Németország, Kanada, Olaszország, Japán és az Egyesült Királyság a globális gazdasági egyenlőtlenségekre és a digitális szabályozásra kívánja helyezni a hangsúlyt. A napirenden lévő témákban nincs egyetértés az amerikaiak és a többi nagyhatalom között. Rekord meleget mértek a déli tél kezdetén az Antarktiszon. Az elmúlt napok hőmérsékleti rekordja 15,4 fokot ért el Esperanzán, Argentina Trinidad félszigeten lévő kutatóállomásán, az Antarktisz félsziget északi csúcsa közelében. Felhős napos idő valószínű, elszórtan várható zápor, egy-egy zivatar. Megélénkül a szél, a csúcshőmérséklet általában 24-25 fok körül alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: A harangszót követően is folytatódik tovább a családi piknik itt a 93.4-en, és az előző órában megkezdtünk már egy beszélgetést Aba Zsolttal, búvároktatóval. Ebben az órában folytatjuk majd ezt a témát.
2: Az ország szívében
1: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Davas,
1: az otthon hangja.
3: Családi piknik.

0: A zene a mágia legerősebb formája.
1: 93.4
0: Rádió Dabas. A zene a mágia legerősebb formája.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Beszélgetéssel megyünk tovább, méghozzá búvárkodás lesz a téma. Szilágyi Izabella, Aba Zsolt búvároktatóval beszélgetett.
2: Egy kicsit a gyakorlati részébe bele tudunk menni, tehát, hogy én már búvárkodtam. Az első merülések előtt oktató előadáson vagy oktatáson kell részt venni, de hogy mik azok a lépések, csak hogy a hallgatóink egy kicsit tudják, hogy miről beszélünk, amire érdemes odafigyelni, amit minden búvárkodásnál nekünk figyelnünk kell, mondjuk, hogy hogyan takarítsuk a szemüvegünket, hogyan vegyük a levegőt. Én megmondom az őszintét, hogy én pánikoltam. Pont amit te mondtál, hogy az a hatalmas nagy csönd, az a hatalmas nagy egység, ami ott van a víz alatt, és igazából nem menekülhetsz, mert az egyetlen dolog, amire figyelned kell, az csak saját magad és a légzésed. És egy kicsit arról akarok a hallgatóknak mesélni, hogy hogyan kell elképzelni ezt a vízbeugrást, ott mi történik az emberrel, és hogy hogyan kell ezeket az apró kis allűröket megoldani.
3: Akkor kezdjük az elején. Ugye azt kérdezted, hogy mondjuk a maszkot az hogyan kell pucolni. Tehát párátlanítani szoktuk a általában a saját nyálunkkal. Sokszor azt hallottam, hogy ez egy urbán legend, és tényleg igaz, hogy beleköpünk a maszkba? Igen, ez valóban igaz. Bár a kölcsönzői maszkoknál mi inkább egy ilyen folyadékot használunk, mert nem a mi nyálunkat használjuk, hanem vannak ilyen párásodásgátló folyadékok, azokat szoktuk betenni, hogy ne köpködjük össze a maszkokat. De egyébként a nyál az kiválóan alkalmas erre. Aztán amit nagyon sokszor észre szoktam venni, hogy az egy elég általános hiba, hogy kicsit az emberek felüllélegeznek, ezt mi így szoktuk hívni. Tulajdonképpen az, hogy nem teljesen fújják ki a levegőt, mert nem bíznak meg abba a készülékbe, ami a hátukon van, hogy abból következő lélegzetvételre is fog jönni levegő. Egyébként ezek nagyon jól vannak összerakva, ezek a reduktorok. De amíg nincs meg a bizalom a reduktor iránt, hogy következő lélegzetvétellel is fogok kapni levegőt, addig nem merik kifújni az emberek a levegőt teljesen, és folyamatosan csak egy 80 és 60

0: százalék között használják a tüdőt, és hogyha nincsen meg a kellő gázcsere, akkor ebből nyilván egy idő után a szervezet azt mondja, hogy nem kapok elég levegőt. Egyébként elég könnyű ezt a problémát megoldani, egyszer csak ki kell fújni a levegőt, és menni kell 2-3 nagy levegőt. Tulajdonképpen ennyi, és akkor ezzel kb. Egy életre ezt felül is jöttük ezt a problémát, általában azért nem nagyon elő többet. Tehát nagyon általános hiba szokott még lenni, hogy az emberek a kerülő utat nézik egy-egy vészhelyzetbe, vagy a menekülő utat, itt általában a felszínt, azt nagyon sokszor nézik az emberek, főleg medencés merülés közben, amikor először találkoznak a víz alatti léttel, akkor lehet ezt látni, hogy egy kicsit mindenki fölfele néz, de most ugye fölfele nézel, akkor meg hogyha esetleg egy-két csepp vizecske bejut a maszkba, akkor az a két csepp az gyorsan mindjárt az ember órába bele tud kerülni, hogyha fölfele néz. Úgyhogy nyilván ez érdemes, mindig egy kicsit lefele kell nézni az a célra vezető, meg úgy vannak a felszerelések is kidolgozva. Aztán még a maszkürítéssel szokott lenni gond, ugye kezdő tanfolyamon minden olyan eshetőségre, ami víz alatt előfordulhat, arra felkészülünk, tehát arra nem csak megoldást találunk, hanem nem készségszintű megoldásokat gyakorlunk. Például, hogyha belemegy a maszkba víz, akkor azt ki kell tudni üríteni. Sőt, egészen odáig eljutunk, hogy a maszkot le is vesszük a medencébe, és utána a maszk nélkül lélegzünk, 2-3 lélegzetvételt majd újra visszavesztük, és akkor ki kell üríteni belőle a teljes vizet. Ez úgy tud történni, hogy az orrunkon keresztül fújjuk bele a maszkba a levegőt, nem túl gyorsan, és ha elég szépen lassan fújjuk bele, és a maszkot fölül megnyomjuk egy kicsit a homlokunkhoz, akkor ott nem tud kifele menni a levegő, tehát ezáltal megragad a levegő, és szépen maga előtt kitolja az orrnyereg irányba a vizet. Így igazából konkrétan az összes kis cseppet ki tudjuk belőle szedni a maszkból. Illetve még a egyik ilyen, főleg hölgyeknél éreztem azt, hogy ez nehezebb megtanulni, hogy csak szájon keresztül lélegzünk, tehát szájon vesszük és szájon fújjuk, tehát nagyon pontosan kell kontrollálni a levegő beszívás és kifújásnak a helyzetét. Ugyanis alapesetben ugye csak szájon át lélegzünk, aztán, hogyha maszkot kell üríteni, akkor pedig szájon keresztül beszívjuk, és orron keresztül kifújjuk.
1: Zsolt, mit nevezünk egyenlítésnek?
0: Ez a tulajdonképpen a környezeti nyomásnak a megváltozásából adódik, amikor azt mindenki tudja, hogy a víz nehezebb, mint a levegő, mert hogyha fogok egy liter vizet, meg egy liter levegőt összemérem, hát az egy sokkal nehezebb lesz. Ez ugyanígy működik, nyilván a víz alatt is, hogyha én elkezdek süllyedni a víz alatt, akkor a rám nehezedő víz oszlopnak a súlya, az elkezdi összenyomni a levegőt mindenhol, ahol levegő van, összenyomja a ruhámba lévő levegőt, összenyomja a BCD-nek hívják azt, ami a hátunkon van és tartja a palackot, tehát ez egy mellénynek is szoktuk magyarul hívni, ez a mellény, Jackie Jacket, tehát ebben van egy ballasztartályunk, abba is összenyomja a levegőt, maszkban lévő levegőt is összenyomja a környezeti nyomás, mindenhol, és természetesen a hallójáratunkban is, amikor van levegő, azt is megpróbálja összenyomni. Ez úgy történik, hogy a fülünk, az ugye a külső része, az találkozik a vízzel, ott elkezd benyomódni a környezeti nyomásnak a súlya, és ez bizony a dobhártyánkon fogjuk először érezni, aztán érezzük az arcüregen, de hát nem érdemes tovább erőltetni. És dobhártyát azt elkezdi szépen befele nyomni, egy ilyen kicsit ilyen homorú állapotban lesz, és hogyha ezt nem egyenlítjük ki, akkor nyomja, persze nyilván itt előjön egy fájdalom, aztán nagyon fáj, de én még mindig tovább erőltetem lefel a merülést, akkor akár meg is szakadhat a dobhártya. De hogyha nem erőltetem tovább, hanem mondjuk úgy csinálom, mint ahogy ezt megtanították, akkor amikor érzem csak egy picit, hogy a külső nyomás megnövekedett, akkor tulajdonképpen egy úgynevezett orbafújást hajtok végre, amikor befogom az orromat, és megpróbálok egy kis levegőt kifújni a befogott orromon keresztül, és ezáltal a hallójáratokhoz befújok egy pici levegőt. De ezt nem elég egyszer megcsinálni, hanem ezt általában többször kell, hogyha még megyek lefele. Tehát, hogyha nem megyek mondjuk 2 méterre, ott megcsinálom, akkor 2 méterre ez rendben van. Hogyha ott maradok 2 méteren, akkor nem kell többet egyenlítenem. De hogyha lemegyek még mondjuk 10 méterre, akkor valószínűleg ilyen 1-2 méterenként fog kelleni egyenlítenem. Sokat számít, hogy például hány méterről hány méterre merülök, mert itt a 100%-os nyomásváltozása fontos. Az első 10 méterben tulajdonképpen 100% a nyomásváltozás, mert 10 méter vízoszlop, az egy bár súlyú, és a ránk nehezedő levegő oszlop, hogyha ezt egészen pontosan akarjuk, akkor a tenger szinten ránk nehezedő levegő oszlop az egy bár, és 10 méternyi víz az megint egy bár. Tehát, hogyha én lemegyek 10 méter mélyre, akkor ugye egy bárról kettő báros környezeti nyomásra váltottam át, tehát ott 100% a változás. De mondjuk egy 40 méterről lévő merülés mondjuk 50 méterre, ugye itt az van csak, hogy egy 5 bárról 6 bárra jutottam át, tehát ott már jóval kevesebb a százalékos változás, ott körülbelül kétszer kell egyenlítenem, vagy lehet az is, hogy csak egyszer. Tehát, hogy sokkal-sokkal kevesebbszer, míg mondjuk az első 10 méterre meg akár 8-10-szer.
1: Például az első merülők, akik hirtelen megérzik ezt a nyomást, ilyenkor szokott kialakulni pánik, vagy lehet ezt úgy továbbra is higgadtan kezelni?
0: Nem, ebből nem igazán láttam én pánikolni embereket. Azt mutatják, hogyha fáj, ez általában egyébként az emberek 80%-ának tök simán megy elsőre az egyenlítés, és a maradék 20% pedig abszolút tanulható. Tehát akkor felszínre jövünk, azt senkinek nem hagyjuk, hogy fájjon, és senkinek is erőltesse így a merülést. Az a legjobb, hogyha megy az egyenlítés, odafigyelünk és egyenlítünk, és ha nem megy, akkor pedig megtanuljuk. Van nagyon-nagyon sok lehetőség, tehát nem csak ez az orba fújás van. Van, amikor egy ilyen, mintha T betűt mondanánk, oda tesszük a nyelvünket, kicsit hátulra a garat felé elkezdjük bemozítani a nyelvünket, és egy nagyon precíz egyenlítést tesz lehetővé. Természetesen befogott orral. Igazából az összes egyenlítés kb. A befogott orrnak, tehát az mindegyiknél megvan, hogy befogom az orromat, és akkor úgy csinálok valamit, K hangot mondok ki, nyelek egyet, kicsit forgatom a fejemet, összeszorítom az állkacsokat. Sok-sok ilyen technika van, attól függ, hogy kinek most éppen milyen belül a szerkezet, ehhez képest kell megválasztani a technikát, vagy kinek mi jön be. Nekem például elég szűkös, én nekem csak az orba fújás jön be, egy ilyen kis nyelvmozdulással szoktam én ezt elintézni. Úgyhogy hát nem vagyunk egyformák, de ez tanulható, sőt, ugyanúgy begyakorolja az ember, és aztán egy másodperc alatt már megy.
1: Hogyan tudtok ti búvárok a víz alatt kommunikálni egymással?
0: Nehezen. Nyilván ennek megvan a pozitív és negatív oldala. Pozitív oldala például az, hogy nagyon nagy csend van, és ezáltal nyugalom, és ez mivel nincsen nagyon-nagyon sok kommunikáció, mert hogy nehezen kommunikálunk, de hát a jelbeszéddel természetesen, tehát vannak kézjelek, egész hosszú mondatokat el lehet azért mondani, hogyha az ember már úgy benne van ezekbe a kézjelekbe, vagy hogyha nem tud valami szóra nincsen esetleg kézjel, akkor még ki lehet találni. Hát ekkor egy kicsit kreatívnak kell lenni, hogy mondjuk én hogyan, miből találnám ki, hogyha valaki nekem ezt mutatná, és akkor jó szépen elmutogatni a másiknak. Ez az esetek 80-90%-ában azért eredménye szokott lenni. Természetesen vannak olyan kiegészítők, hogy írótábla, és akkor simán tudunk a másiknak írni a víz alatt, akkor vannak már írófüzetek is, amik simán ilyen lapozható, nyilván nem papír alapú, hanem vinil alapú, de a ceruza az egy sima grafit ceruza, amit használunk. Aztán vannak már ilyen kommunikációs szettek, hogy egy kicsit így a modernebb oldaláról is megközelítsük, amikbe vannak előre beprogramozott vagy beírható mondatok, és akkor az ember a ilyen óraszerű Google komputerről beszélek most, kiválasztja, hogy éppen mit szeretne a társától kérdezni, és akkor azt tudja elküldi neki, és akkor neki is jelez, kb. Mint egy SMS, csak előre meg vannak írva, tehát nem ott pötyögött bele. Egy kicsit elmegyünk az ipari búvárkodás felé, ott már ilyen full face maszkokat használnak, az azt jelenti, hogy teljes arcos van, ott van benne egy kommunikátor, és ott már lehet simán beszédbe is.
1: Mi az az egészségügyi probléma, amivel teljesen tiltólistás a búvárkodás, amikor nincsen kivétel, sajnos az az illető nem tud merülni, és nem búvárkodhat?
0: Hát ilyen epilepszia, szívritmus, vagy szívpanaszok, tüdőpanaszok, ezek általában azért biztosan kizárókok, de van egy ilyen egészségügyi kérdőív, amit mindenkinek ki kell tölteni, és hogyha az egészségügyi kérdőiben valaki úgy azt tölti ki, hogy rá semmi nem vonatkozik, akkor neki még egy búvárorvoshoz sem kell elmennie, mert akkor biztos, hogy teljesen oké. Okay. Hogyha valahol olyan van, hogy valamelyik kérdésre igennel felel, akkor meg szoktuk kérni az illetőt, hogy akkor menjen el egy búvárorvoshoz, vagy egy orvoshoz, de legjobb nyilván egy búvárorvos, és akkor vizsgáltassa ki, vagy kérdezze meg tőle, hogy ezzel most mennyire lehet merülni, mennyire nem. Van egy-két olyan dolog, amivel nem lehet merülni, de azért szerencsére nem olyan sok.
2: A beszélgetés hamarosan folytatódik tovább, itt a 93.4-en, a Családi Piknikben.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lép be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Családi piknik.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Beszélgetéssel megyünk tovább, méghozzá búvárkodás lesz a téma. Szilágyi Izabella, Aba Zsolt búvároktatóval beszélgetett.
2: Azért amennyire nagyon szép és csodálatos élmény a búvárkodás, azért egyben annyira veszélyes is lehet. Néhány hete ugye hatalmas port kavart ez a búvár tragédia a Maldív-szigeteken. Általánosságban milyen okok vezethettek ehhez az esethez? Mit gondolsz erről a tragédiáról, Zsolt?
3: Nagyon nehéz a bulvár sajtóban eligazodni. Tehát ilyenkor nagyon fontos az, hogy valaki ne össze-vissza olvasson cikkeket, hanem ténylegesen csak a hivatalos álláspontokra támaszkodjunk, mert nagyon fura dolgokat lehet olvasni, amik abszolút nem valósak. Az a baj, hogy valamelyik média kitalál valamit, hogy esetleg egy több átkattintást kapjon, és leír egy teljesen légből kapott sztorit a sajnálatos eseményre, és aztán a többi meg átveszi, és sajnos elég sok hülyeséget lehet olvasni. Az, hogy mi történt valójában, erről ugye nagyon kevés adatunk van. Azok a tények, amiket biztosan tudok, azokra támaszkodva nyilván nekem is összeáll egy sztori a fejemben, hogy mi történhetett, de hogy egyáltalán van-e bármi valósága, azt nem tudom, azt remélem, hogy majd valamikor ki. Ugye itt elméletileg ők biológusok, kutatók, tapasztalt búvárok voltak, volt köztük a olasz búvároktató, őneki például ilyen 4-5 ezer merülése volt, tehát ők biztos, hogy felelősséggel gondolkodtak. Egyébként egy viszonylag vegyes csapat volt, mind korban, mind tudásban, mert volt egy egész fiatal lány, aki a Mónikának a lánya volt, és ugye ők együtt mentek merülni, és mind a kettő sajnos oda veszett. Ő neki nem volt még olyan sok merülése. Az a helyzet, hogy nem tudom pontosan a tervet, hogy hogyan szólt, hogy volt-e terv. Tehát először is nagyon fontos az, hogy 40 méterig merülünk. Akkor Maldívon van egy maldívi szabály, hogy 30 méterig szabad csak merülni, ez egy extra biztonság felé tolja el. Nyilván a búvárkodás egyébként egy veszélyes sport, de hogyha az extrém sportokat nézzük, a búvárkodás ugye egy extrém sport, hogyha az extrém sportokat nézzük, akkor az egyik legbiztonságosabb sport. Mégpedig azért, mert minden 3-4-szer túl van biztosítva. Azt mondják, hogy most egy kicsit belemegyünk a kémiába, de hogy egy 4-es parciális nyomásig mehetünk maximum. Ez az oxigénnek a parciális nyomásáról beszélek most. Na most, hogyha megyünk lefelé, akkor ő a parciális nyomás az oxigénnek, és ez ilyen 1-4-ig használhatjuk. Ez nagyjából, hogyha levegőt használunk, akkor ilyen 56,6 méteren érjük el az 1-4-es parciális nyomást, ha sima levegővel merülünk. Hogyha emeljük benne az oxigén szintet, akkor akár egy 32-36%-ra, mondjuk 32%-on 33 méterre tudunk lemenni 1-4-es parciális nyomással. Mindegy, nem akarom sokáig húzni, csak annyi a lényeg, hogy itt is például, hogyha ember egy kicsit elkottázza ezt, és mondjuk lejjebb merül, akkor mondjuk akár 10-15 méterrel is lejjebb merülhet, pedig azért az már látványos, de még akkor sincsen gond. Tehát még akár egy kettő fölé is átmegy a parciális nyomás, persze ezzel senki ne hülyéskedjen, de legtöbb esetben még akkor sincsen gond, hiszen általában a keszonkamráknál 2,2-es oxigén parciális nyomást son szoktak dekózni. 100% oxigénnel 12 métertől hozzák fölfel az embereket. Szóval a búvárkodásban, mivel ez egy veszélyes közeg, minden legalább 4-szer, de inkább többször túl van biztosítva. 4 légzőkészüléket hordunk magunkkal, ugye 2 van nálam, 2 a társamnál. 3 bekrepál, akkor is egyből még tudunk lélegezni, mindketten is felszínre tudunk emelkedni. Akkor például egy nagyon jó kis találós kérdés, amit ha megengedett felteszek neked, hogy mondjuk 40 méteren vagyok, még nem mentem be a dekó zónába, tehát elméletileg nem kell dekompressziós megállót tartanom. 40 méteren vagyok, de elszakadtam a csoporttól, leváltam a társamtól, és annyira elszívtam a levegőt, hogy már csak egy darab lélegzetvételre van szükség, vagy lehetőségem. Feljutok-e 40 méterről úgy, hogy 18 méter perces sebességet nem haladom meg? Tehát, hogy a 18 méter per perces emelkedési sebesség az az a sebesség, ami szintén nagyon-nagyon konzervatív felemelkedés, tehát annál biztos, hogy nem fog semmi gond történni. Nekem volt már olyan, hogy valaki 79-en emelkedett, és neki se lett semmi baj, a hála Istennek. Tehát, hogy 18 méter per perces emelkedési sebességet nem meghaladóan szeretnék a felszínre merülni, de már csak egy lélegzőtételem van, és ezt meg tudom-e csinálni.
2: Meg.
3: Igen. Különben nem tettem volna fel a kérdést. És méghozzá nem úgy tudom megcsinálni ráadásul, hogy közben folyamatosan fújom ki a levegőt. És mire felérek a felszínre, mindig tele lesz a levegővel a tüdőm. Ugyanis 40 méteren 5-ször annyi levegőt veszek be, mint amennyi a tüdőmbe beleférne a felszínen. Ott természetesen ellen belefér, mert hogy ott nagyobb a nyomás. És ahogy jövök föl, mindig csak azt engedem ki a tüdőmből, ami többletnyomás alakul ki, ugye azért, hogy ne nőjön túl nagyra a tüdőm, és mivel ez a többlet levegő, tehát az ötszörös mennyiség, az nekem bőven elég erre az útra és erre az időre, és felérek. Tehát ez valami furcsa a fizika, hogy ezt meg tudom tenni, de meg tudom tenni. Tehát, hogyha valaki nagyon-nagyon elkottál kb. Mindent, még akkor is egy jó kimenetel tud. Azonban ezért elég ritkák a búvárbalesetek, ezért is kavart egyébként ekkora port. Ettől függetlenül nem akarom elvenni a dolognak az élét, tehát ez egy hatalmas nagy tragédia. Főleg, hogy meghalt 6 ember. És hát csomó olyan dolog tud a víz alatt lenni, ami extrán nem csak a levegőnek az elfogyása, hanem sokkal inkább befolyásolja mondjuk az emberi szervezetet, akár mentálisan, például a nitrogénnarkózis. Most itt lehetett olvasni olyat, hogy a barlang bejárata az 55-60 méteren van, igazából ennek a barlangnak a bejárata 45 méteren van. Tehát 45 métertől már úgy el lehet kezdeni bemenni, de nagy a bejárat, ez ilyen 45 métertől 55 méteren van a bejáratának az alja. Tehát a kettő között lehet bemenni. Én nem tudom, hogy ide, ebbe a barlangba ők beszerettek volna menni, vagy nem. Úgy gondolom, hogy igen, hogy az elejét azt úgy gondolom, hogy meg akarták nézni, viszont ahogy bemegy az ember, egy kicsit fölfele elvisz a járat, és aztán egyből utána megint csak lefele, és a kettő között pedig van egy homokpad, ami visszafele nagyon megnehezíti a kilátást, mert ott egy viszonylag elég szűk. És ugye nincs az embernél egy vezető kötél, akkor hát, főleg, hogyha még egy kicsit össze is kavarja az aljzaton megillepedett kis részecskéket, akkor bizony el tudja kotelni a kijáratot. És ezért barlangba megvan az, hogy milyen felszereléssel megyünk, több palackkal, tilos egy palackkal menni barlangba, tehát mindenképpen több palack, természetesen képzettségi szint, természetesen vezetőkötél, tehát az elképzelhetetlen, hogy vezetőkötél nélkül menjen valaki barlangba. Ezért, mivel volt egy nagyon-nagyon tapasztalt, de több tapasztalt búvár is, én nem gondolom azt, hogy itt arról volt szó, hogy ők bemenjenek a barlangba, max csak az elejét, a bejáratot megnézzük. A nitrogénnarkózis az úgy hat az emberre, főleg ilyen mélységben, ilyen 28-29 métertől már jelen van, és ahogy megyünk mélyebbre, úgy egyre erősödik a nitrogénnek a partja és nyomása, és a központi idegrendszerre van hatással, kb. Olyan hatással van, mint hogyha az ember meginna egy sört, aztán még egyet, tehát hogy 50 méteren már azért elég jelentősen egy kicsit az ember bebódult. Ez minden esetben. Tehát a nitrogénnarkózis minden esetben megvan. Egyébként ez egy szerethető dolog, szóval én ismerek olyan búvárt, aki csak és kizárólag ezért merül, hogy érezze a nitrogénnarkózist. Tehát ez 90%-ban jó. Általában a jelen érzelmeket erősíti meg. Túlzott biztonságérzettel jár a legtöbb esetben. De akár jelentkeztet egy abszolút pánikroham is. Hogy attól függ, hogy az ember milyen mentális állapotban van, hogyha jól érzed és minden oké, akkor biztosan jó lesz a kimenetele. Egyébként, hogyha valaki nagyon-nagyon maga alatt van, akkor meg nem erüljön. Tehát akkor inkább hagyja a fenébe. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy amikor ők lemerültek, akkor valaki nagyon azt mondta, hogy menjünk már be, nézzük már meg, ha itt vagyunk, ne csak a kijáratot nézzük, és szerintem ott történt egy olyan, hogy valaki vagy valakik beúsztak. Nekem van egy olyan elképzelésem, hogy a Monikának a lánya, meg az ő párja úgy gondolták, de mondom, ez már csak egy fiktív sztori, hogy beúsznak a barlangba, csak hogy megnézzék egy kicsit belülről. És egy néhány méter után már ugye sötét van, lehet, hogy egy kicsit fel is kavarták az ajzatot, akár nulla lehet ott a látótávolság, tehát olyan szinten nulla, hogy a lámpának a fényét nem látja az ember. És elképzelhető, hogy ott eltelt mondjuk egy perc, ami viszonylag sok idő egy ilyen helyzetben, és nem jöttek ki. És erre bement a Mónika egy másik búvárral, és a búvár oktató egy olasz srác, akinek ugye a legtöbb merülése volt, és őt egyébként kint is találták meg, tehát a barlang bejárat előtt találták az ő holttestét meg, teljesen elszívott palackkal. Én úgy gondolom, hogy itt egy rosszul megválasztott, vagy egy rosszul felmért lehetőség az, amikor valaki beúszott, és a többi az már menteni úszott be esetleg a barlangba, és aztán meg jött rá, hogy ő se talál ki, és aztán így sajnos mindegyik berekedt és meghalt.
2: Összefoglalva, igazából ebből a barlangból nem tudtak valószínű, tehát az elképzelés szerint kijönni, de hogy a halálnak az oka, most, és ezt így bocsánat, hogy ilyen csúnyán mondom, az igazából az, hogy elszívták a palackból a levegőt.
3: Nem valószínű. Nem valószínű. Én egy üres palackot találtak, a kína olasz búvároktató srácé. Összes többében még volt. Ilyenkor általában nem az a probléma, hogy nincs elég levegő, persze egyébként 50 méteren már brutális mennyiségű levegőt szív el az ember, mert hogyha ugye beszéltünk előbb a nyomásról és a nyomás különbségekről, és hogyha fenn a parton szívok egy olyan palackot, amit 60 percig tudok használni, az 6 méteren már csak, most csak hasonlítok, mert el kell osztani héttel, de kb. Mondjuk 8 percig lesz elég. És egy teljes palackról beszélünk, akkor még az odaútról, meg a visszaútról egyáltalán nem is volt szó, tehát még nyilván 60 méterre is valahogy le kell jutni, tehát ez nem úgy van, hogy egyszer csak oda teleportálok, tehát az is kb. 2 percre, hogyha csak lesüljedek, akkor is 2 perc alatt süljedek kb. A 60 méterre, és az alatt is ugye használom a levegőt. Szóval teljesen elképzelhető az, hogy én inkább legalábbis azt tudnám elképzelni, hogy egy pánikrohamot kaptak, ami ilyenkor a nitrogén narkózisnak a hatása az nagyon-nagyon fel tudja erősíteni, tehát akár, mint ahogy mondtam, jelen érzelmi állapotokat erősít meg, és hogyha én azt érzem, hogy de szeretek merülni, és a többi, akkor ezt erősíti meg, és egy csodálatos merülésem lesz, de hogyha valamitől megijedek, akkor jóval komolyabban meg tud az ember tőle ijedni, és akár egy teljes pánikba be tudja magát húzni az agy. Ezért is szoktuk azt mondani, hogy a búvár egyik legnagyobb ellensége a saját agya, és ilyenkor sajnos ez egy elég általános reakció, hogy az ember fogja és kitépi a reduktort a saját szájából, és megfullad. Szerintem így haltak meg.
2: Te, mint tapasztalt búvár, aki már többször merültél, mi az egy, vagy kettő, vagy három legfontosabb szabály, amire neked oda kell figyelned, mikor te 5-10-50 méter mélyen merülsz? Mit kell neked mindig tudatosan betartanod, és azt a szabályt követned?
3: Hát először is a biztonságnak rendelünk alá mindent. Hogy 100%-ig legyen mindenbe biztosítva, vagy inkább 120%-ig. Nyilván itt, hogyha attól függ, hogy milyen mélyre megyek, hogyha a 40 méterig van a rekreációs búvárkodás, tehát hogyha 40 méterig megyek, akkor az a rekreációs felszerelés az elég, ami egyébként egy 12-15 literes palack, tehát egy palackról beszélünk, akkor nyilván ezen van kettő légzőautomata, ami teljesen kettő független, de ugyanazt a palackot használja természetesen. Tehát, hogy ebből azért legyen megduplázva, nyilván mindig viszek magammal búvárkompjútert, sosem merülnék nélküle, és amit sokan elfelejtenek, pedig nagyon sok mindenre használható, az pedig a SMB, vagy magyarul felszíni jelzőbója, vagy dekóbójának szokták még csúfolni. Ez nagyon sok mindenre jó. Például, hogyha van egy ilyen búvárbaleset, hogy mondjuk valaki beúszik, akkor én egyből esetleg egy írótáblára felírtam volna, hogy azonnal küldjenek rá mondjuk három palackot, hoztam a dekóbójára, felfújom víz alatt a dekóbóját, és felküldöm a felszínre. És ez abban a pillanatban látják, ez egy ilyen nagy rudat kell elképzelni, mondjuk egy ilyen 1,50-es rancsága rud, és azt abban a pillanatban kiszedik, látják, hogy baj van, abban a pillanatban akkor jön be segítség több palackkal, és az egészet meg lehet úszni.
4: 93.4
5: Rádió Dabas.
4: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Indul már is egy újabb óra, de előtte még kinézünk az utakra. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Aztán az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aztán Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajos Mizse között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat, és az M4-es autóúton Monor térségében pedig komplex pihenőhelyet létesítenek, a 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgozhatnak.
4: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
6: Pótólagos fizetésemelést kaphatnak a pedagógusok, influencerekre csapott le a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
7: Nachrichten,
8: Novel,
7: Noticias,
8: Novinky,
7: News.
8: Magyarul és érthetően
7: hírek.
6: Pótólagos fizetésemelést kaphatnak a pedagógusok, írja 444. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tervezete szerint a januári 10%-os béremelést további 4%-ponttal kell kiegészíteni visszamenőleges hatállyal 2026. januárjáig. A módosítás célja, hogy a pedagógus bérek elérjék a diplomás átlagkereset 80%-át, amelyet Magyarország korábban az Európai Bizottság felé vállalt. Influencerekre csapott le a NAV. Az adóhatóság azt írta, a két jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó a közösségi média platformokon elért nézettségei után kapott pénzt, ám a bevételeiket nem vallották be. Az egyik influencer több mint 17 millió forintot, a másik 8 millió forintot keresett a videóival, miközben adószám nélkül végezték a tevékenységüket. A hatóság szerint a lebukott tartalomgyártók nem csak elmulasztották bevallani online jövedelmeiket, hanem a bevételeik egy részét gyerekeik bankszámlájára utaltatták. A NAV ezt megtévesztő lépésként értékelte. A TikTokról, YouTube-ról, közösségi média platformokról vagy más online szolgáltatásokból származó bevétel ugyanúgy adóköteles, mint bármely más jövedelem. 540 millió eurós támogatással segíteni a műtrágya válság által sújtott gazdákat az EU. Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a geopolitikai feszültségek és az ellátási zavarok következtében az elmúlt hónapokban jelentősen emelkedtek a műtrágyárak Európában, ami egyre nagyobb terhet ró a mezőgazdasági termelőkre. A testület azt is javasolja, hogy a 2026-os uniós költségvetésből további 300 millió euróval növeljék a mezőgazdasági tartalékot. Életfogytiglani szabadságvesztés bevezetését, valamint a társadalomra veszélyesnek tartott elítéltek büntetésük letöltése utáni külön felügyeletét tervezi a horvát kormány. A szigorítás előkészítését egy májusi gyilkosság gyorsította fel. Dalmáciában egy 19 éves pizzafutárt lőttek agyon, a bűncselekményt pedig egy 50 éves férfi követte el, akit korábban már elítéltek emberölésért. Az ügy országos felháborodást váltott ki, miután kiderült, hogy a férfi ellen korábban illegális fegyvertartás miatt is eljárás indult, de szabad lábon maradt. Horvátországban jelenleg nincs életfogytiglani szabadságvesztés. A legsúlyosabb bűncselekményekért hosszú idejű börtönbüntetést szabhatnak ki. A hidegebb tavasz miatt több hetes késéssel ugyan, de már virágzik székelyföldi élőhelyein, Európa leglátványosabb vadon élő orchideája, a fokozottan védett boldogasszony papucsa. A virág jellegzetes alakjára utal román és magyar elnevezése is, és a keresztény kultúrkörhöz, Szűz Máriához kapcsolódik. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő. Elszórtan nagyobb eséllyel délen délnyugaton valószínű esőzápor. A szelet élénk néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 7-16, délután 20-26 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
9: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
5: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: A hírek után már is folytatódik tovább a Családi Piknik. Méghozzá, akivel kezdünk, az nem más, mint Bob Sinclair és a Cruel Summer. Aztán hozom majd a csillagok üzenetét is az órába. Na meg házilag fogunk készíteni jó virágföldet.
5: Az ország szívében
9: együtt a legjobbakkal.
5: Rádió Davas,
9: az otthon hangja.
0: Családi Piknik.

0: így alakul a nap.
1: A csillagok üzenetével megyünk tovább a folytatásban, és már is hozom a kosoknak szóló infókat. A mai vasárnap tökéletes alkalmat nyújt arra, hogy végre teljesen kikapcsold a hétköznapi pörgést és a pihenésre koncentrálj. Egy váratlan kedves üzenet vagy találkozás alaposan feldobhatja a délutánadat, ezért maradj nyitott a környezeted jelzéseire. A csillagok ma arra ösztönöznek, kedves Bika, hogy tölts minél több időt a természetben, vagy egy számodra kedves, békés helyen. Kiváló nap ez a pénzügyeit átgondolására, vagy egy régóta halogatott otthoni kreatív projekt megvalósítására is. Rendkívül energikusnak és beszédesnek érzi magát az ikvek, így ő lehet a családi vagy a baráti összejövetelek középpontjában. Használd ki ezt a vibráló pozitív kisugárzást arra, hogy elsimítsd egy korábbi félreértésből adódó feszültséget. Ez a nap az érzelmi feltöltődésről és az intuícióról szól a ráknak, ezért érdemes a belső hangodra hallgatnod a döntéseid során. Vonulj vissza egy kicsit a világ zajától és kényeztesd magadat a kedvenc ételeddel vagy egy jó könyvvel. Egy baráti beszélgetés ma olyan inspiráló ötletet adhat az oroszlánnak, amely a jövőbeli terveire is komoly hatással lesz. Sugárzik belőled az optimizmus, amellyel könnyedén motiválhatod a környezetedben lévő kissé levert embereket is. És bár vasárnap van, a szűz gondolatai mégis a hosszú távú céljainak, illetve a karrierjének erőlépési lehetőségei körül forognak. Ne ess azonban túlzásokban, délután tudatosan parancsolj pihenőt magadnak, és zárd ki a kötelezettségeket. Erős vágyat érzel ma az új ismeretek megszerzésére, vagy egy izgalmas, eddig ismeretlen hely felfedezése iránt, hogyha mérleg vagy. Menj utána a kíváncsiságodnak, mert egy egészen új nézőponttal gazdagodhatsz a nap végére. Egy mély és őszinte beszélgetés közelebb hozhat egy hozzád igazán fontos szemét, és megerősítheti a köteléketeket, ha skorpió vagy. Figyelj a megérzéseidre, mert ma szinte azonnal megérzed, ha valaki nem teljesen nyitott kártyákkal játszik veled. A mai nap a párkapcsolatról, vagy a nyilas számára legfontosabb társas kötelékek ápolásáról kellene, hogy szóljon. Tervezetek közös programot, mert a megosztott élmények most különösen nagy örömet és harmóniát hoznak az életedben. A Bak szervezete ma egyértelműen jelzi, hogy kicsit lassítani kell, több alvásra vagy egészségesebb ételekre lenne szüksége. Intézd el a legszükségesebb napi apróságokat korán, a délután pedig szánt kizárólag a testi, illetve a lelki regenerálódásra. A kreativitásod ma szárnyalni fog, ha vízöntő vagy, így bármilyen művészi tevékenység vagy hobbi rengeteg sikerélményt tartogat számodra. Engedd szabadjára a játékos énedet, és ne törődj azzal, ha valami nem a megszokott szabályok szerint alakul. És jöjjenek a halak, az otthon melege és a családi fészek nyugalma nyújtja ma számodra a legnagyobb biztonságot és feltöltődést. Használd ki a napot arra, hogy megszépítsd a környezetedet, és rendezz egy meghitt közös ebédet a szeretteidnek.
2: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
0: A horoszkóp rovatot a Willserker támogatta. Reklám.
3: Willserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
2: Ez reklám volt.
0: Lenni.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Család.

0: Városi legendák
1: vagy elképesztő tények.
0: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
2: Mai tudásmorzsákban arról hallhatsz, hogy a cserepes növények állapota nagyrészt azon múlik, hogy milyen közegbe ültetjük őket. Nem feltétlenül kell ehhez bolti virágföldek, mert a megfelelő alapanyagokból otthon is készíthetünk olyan keveréket, amely jól tartja a nedvességet, elegendő levegőt biztosít a gyökereknek, és a növény fejlődéséhez szükséges tápanyagokat is tartalmazza. A házi virágföld egyik legjobb alapanyaga az érett komposzt. Tápanyagokkal, humusszal és hasznos mikroorganizmusokkal gazdagítja a közeget, és javítja annak szerkezetét is. Ehhez keverhetünk morzsalékos kerti földet, vagy akár vakontúrásból származó földet is, ha az nem fertőzött gyommagvakkal, vagy pedig kártevőkkel. Mivel a kerti föld önmagában általában túl tömör lenne cserébe, ezért lazító anyagokra is szükség van. Erre kiválóan alkalmas a perlit, a folyami homóka, a kókuszrost, vagy éppen az apró szemű kéreg. Egy egyszerű általános keverékhez elegendő komposztot, kerti földet és valamelyik lazító anyagot összekeverni. A megfelelő közeg enyhén nedvesen összeáll, de könnyen morzsolható marad. És nincs olyan virágföld, amely minden növény számára tökéletes lenne. A pocsgások és a kaktuszok például a gyorsan száradó, laza közeget kedvelik, ezért esetükben több homok, kavics vagy pedig perlit kerülhet a keverékbe. A páfrányok és a trópusi levéldísznövények viszont jobban fejlődnek humuszban gazdag, nedvességet megtartó közegben, ahol a komposzt és a kókuszrost nagyobb arányban van jelen. A savanyú talajt igénylő növények, például az áfonya vagy az azélia meszes közegben nehezebben jutnak hozzá a szükséges tápanyagokhoz. A cserepes növények talaja idővel kimerül. A folyamatos öntözés és a tápoldatozás miatt sókhalmot oltatnak fel, a föld tömörödhet, a gyökerek pedig teljesen átszületik a cserepet. Ilyenkor a növény fejlődése lelassulhat, levelei sárgulhatnak, virágzása gyengülhet. A legjobb megoldás általában az átültetés friss közegbe. Nagyobb növényeknél már az is sokat segít, ha a felső néhány centiméteres földréteget eltávolítjuk és helyére komposzttal dúsított friss földet teszünk. A tápanyag utánpótlásnál az érett komposzt és a giliszta humusz különösen jó választás lehet, de ebben is fontos a mértékletesség. A túl sok tápanyag ugyanis épp úgy károsíthatja a növényeket, mint annak hiánya.

0: Eltelt egy óra, úgyhogy itt az idő, hogy kitekintsünk az utakra, mondom már is a legfrissebbeket. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Aztán az 5-ös főúton Kecskemét északi határában az M44-es építésénél használt állványzatot bontják. A 75-ös kilométernél napközben jelzőrös irányításra és időnként néhány perces várakozásra kell számítani. Szintén az 5-ös főúton Kecskemét-Kossuth lakótelep városrészben közművezetéket és légkábelt építenek. A 78-as és a 80-as kilométer között a munkaterületnél napközben fél útpályát lezárják, és itt jelzőre irányítják a forgalmat, míg a 86-as és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építés miatt félpályás korlátozáson érvényben.
1: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Egy hetes razzia indul az utakon hétfőn. A részeg és a drogos sofőröket szűrnék ki a rendőrök. Az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak Magyarország teljes területén. A cél a közlekedés biztonság javítása, valamint a balesetek megelőzése. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még mindig lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizetés részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért és a kultúrát közterület használatért. A Siófok Vigyázz rád, te is vigyázz rád címmel meghirdetett kampány célja, hogy felhívják a helyiek és a városba látogatók figyelmét a kultúrát közterületi magatartásra, különös tekintettel a tisztaságra, a közlekedési kultúrára, valamint a közterületi alkoholfogyasztás és dohányzás szabályaira. A Tóparti Város kampányában együttműködik a rendőrséggel, az oktatási intézményekkel, a városőrséggel és több helyi turisztikai szolgáltatóval. A közterületi szabályok betartását a rendőrség és a városőrség is ellenőrizheti. Egyre komolyabb gondot okoz a varjú invázió Dombóváron, ahol a vetési varjak már több mint 1000 fészket raktak a város különböző részein, írja a Teol. Egyre több a panasz a zaj, a szennyezés és a lepotyogó ágak miatt, azonban a megoldást korlátozzák a természetvédelmi szabályok. Nem csak itt egyre nagyobb probléma a varjú invázió, hanem Magyarország szerte. A szakemberek szerint a madarak azért húzódnak be egyre nagyobb számban a településekre, mert szűkül a természetes életterük, a városokban pedig könnyebben találnak táplálékot és biztonságos fészkelőhelyet. A vetési varjú védett faj, természetvédelmi értéke példányonként 50 ezer forint. Elkezdődtek a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál 25. jubileumi kiadásának vetítései Kolozsváron. A filmszemle versenyprogramjában Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című játékfilmje is szerepel. A fesztiválon június 17-én szerdán a Magyar Nap alkalmával további tucatnyi magyar filmet is vetítenek, köztük Nemes László Árva című filmjével, Enyedi Ildikó a Csendes baráttal lesz jelen Kolozsváron, Pálfi György tyúkját a vetítések több mint 10 helyszíne közül a legelőkelőbbnek számító főtéri szabadtéri nézőtéren láthatja a közönség. A legújabb magyar filmek szintén bemutatkoznak Kolozsváron. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és többfelé átmeneti jelleggel záporzivatar is kialakulhat. Az ország több részén élénk lesz a szél. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: A délután már is folytatódik tovább, itt a 93.4-en, és ebben az órában a híreket követően már is megyünk tovább zenével, aztán pedig sok-sok hasznos infót hallhatsz, hiszen közérdekűekkel érkezem, illetve Ági is jön a friss hírekkel az óra felénél.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Davas,
2: az otthon hangja.
4: Családi piknik,

0: Nekem is jár.
1: Amikor a szó már nem elég.
2: Amikor minden mondat kevés.
1: Amikor a józanész semmit sem ér.
2: Ott kezdődik a szenvedély.
1: Érezd a zenét.
2: 93.4.

0: értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
2: A közérdekű információkban arról hallhatsz, hogy a Magyar Honvédség Vitéz Szurmai Sándor helyőrség Dandárócsa kiképző bázis ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy a nyugalom megzavarásával járó kiképzési foglalkozást tartanak. Június 15 és 19 között reggel 8 és este 7 között kell számítani ilyesmire, azon belül is fokozott hang, füst, illetve szaghatás várható.
0: A Rádió Dabas. Közérdekű.

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Átfogó hatósági és rendészeti ellenőrzést tartottak a Krekács dűlőben Pilisen, lövöldözéshez vonultak a rendőrök Monoron, csökken a szél ereje.
6: Hírmondó.
1: Rólunk szól.
6: Régiónk hírei.
1: Első kézből.
6: Első kézből.
5: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Átfogó hatósági és rendészeti ellenőrzést tartottak a Krekács dűlőben a rendőrség, az önkormányzati rendészet, a polgármesteri hivatal hatósági osztálya, valamint a jegyző közreműködésével Pilis területén. Az elmúlt időszakban több lakossági bejelentés érkezett egy érintett ingatlan kapcsán, ahol a környéken élők szerint rendszeres éjszakai mozgás, hangoskodás, valamint szokatlan járműforgalom volt tapasztalható. A bejelentések alapján több család és idős lakos is aggodalmát fejezte ki a térség nyugalmával és biztonságával kapcsolatban. A hatóságok tájékoztatása szerint az érintett területen korábban is történtek ellenőrzések, illetve több eljárás indult többek között illegális hulladékkezeléssel és hulladékégetéssel összefüggésben. A héten zajlott ellenőrzés során három személyt előállítottak, valamint mintavételre is sor került. Az eddigi információk alapján két esetben kábítószerfogyasztásra utaló eredmény született. A hatóságok hangsúlyozták, a további ellenőrzések és intézkedések a jövőben is folytatódnak annak érdekében, hogy a térségben helyreálljon a közbiztonság és a lakosság által elvárt nyugalom. László Attila polgármestert hallják.
7: Kedden az MVM tartott egy akciót, ma pedig mi vagyunk itt együttes erővel, hiszen a Krekács dűlőbe egy olyan bűnbanda tartózkodik, aki megkeseríti az itt lakó életét, félnek az idősek, félnek a családosok, száguldozás, drogkereskedelem, lányfuttatást, minden, egy igazi bűnbanda, amit el lehet képzelni róluk hosszat, az itt képviselve van, hogy neki semmi keresni valójuk itt Pilis városában, és addig fogjuk tartani ezeket az ellenőrzéseket, ha kell hetente többször is, amíg el nem fogják hagyni ezt a várost. Ez nem a bűnözők tanyája, ez a normális embereknek az otthona Pilis városa.
5: Csoportosan felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt indított büntetőeljárást a monori rendőrkapitányság négy férfival szemben. A rendőrséghez június 9-én érkezett bejelentés arról, hogy többen két autóval jelentek meg egy monori utcában, ahol fenyegették az ott tartózkodókat, majd egy fegyvernek látszó eszközzel lövéseket adtak le a levegőbe. Az incidens során személyi sérülés nem történt. A nyomozás során kiderült, hogy az eset előzménye egy korábbi konfliktus volt, amelyben egy 17 éves fiatal könnyű sérülést szenvedett. Ezt követően a sértett hozzátartozói a feltételezett elkövetők felkutatására indultak, ami végül a Monori utcában történt összetűzéshez vezetett. A rendőrök azonnal megkezdték az adatgyűjtést, felkutatták a tanúkat, és rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetők által használt járműveket, valamint azok tartózkodási helyét. A nyomozók két helyszínen összesen négy férfit fogtak el és állítottak elő. A 30, az 56, a 24 és a 34 éves férfiakat őrizetbevételük mellett hallgatták ki gyanúsítottként. A rendőrség kezdeményezte letartóztatásukat, az ügyben a nyomozás tovább folytatódik.
6: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
1: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
6: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
2: Lelátó extra.
8: A Rádió Dabasai sportíreit hallott Kis György Krisztiántól. Imponáló magabiztossággal 14 pont előnnyel végzett az első helyen a Vecsés Triplex Targó a Pest vármegyei első osztályban. Vince Gábor vezetőedző, egyben a Pest vármegyei amatőr válogatott szakvezetője összességében negyedik bajnoki címét szerezte meg a piros-fehérekkel, mivel a mostani előtt a 2020-21-es idényben is a teljes szezonon keresztül dolgozott a kerettel, míg kétszer korábbi kapusedzőinek, 2017-ben Gendur Lászlónak, 2023-ban pedig Szűcs Lajosnak adta át menet közben a szakmai munka irányítását. A Vecsés a megszerzett bajnoki cím ellenére a következő évadban is marad ebben az osztályban, mert nem kérvényezte az NB3-as induláshoz szükséges licencet. A Sportszelet online oldalán találtuk egy hosszabb beszélgetést a csapat edzőjével. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
5: Hétfőn a nyári napsütést időnként vékony fátyol felhők szűrhetik, csapadékra azonban már csekély lesz az esély. A szél ereje mérséklődik, a délutáni órákban 25-26 fokot mutathatnak a hőmérők. Köszönöm a figyelmet!
2: Családi piknik.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsoltvas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
6: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
7: Indul már is egy újabb óra, de előtte még kinézünk az utakra. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Aztán az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aztán Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajos Mizsek között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat, és az M4-es autóúton Monor térségében pedig komplex pihenőhelyet létesítenek, a 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgozhatnak.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
8: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
9: Nachrichten,
2: Novel,
9: Noticias,
2: Novinky,
9: News,
2: magyarul és érthetően
9: hírek.
8: Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az oktatási tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 4,1%-pontnyi korrekcióra egy uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. Ingyenes tüdőrák szűrésre hívja az aktív dohányosokat a Korányi Pulmonológiai Intézet a nyáron. Azokat az 50 és 74 év közötti dohányosokat várják, akik legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos. Trópusi parazita elleni vakcinát fejlesztenek magyar kutatók a Pécsi Tudományegyetemen. Közölték, Magyarország számára a fejlesztés stratégiai jelentőségű. Az első parazita ellenes mRNA-s vakcina létrehozása ugyanis nemzetközi szinten is jelentős tudományos áttörést hozhat. Gyakori az online gyermekbántalmazás a Visegrádi együttműködés országaiban, derült ki a Republikan Intézet kutatásából. A Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiában tavaly nyáron végzett kérdőíves kutatás szerint a 18-25 év közötti megkérdezettek fele számolt be arról, hogy gyermekkorában valamilyen formában online bántalmazás érte. Több mint 60 állatfajra veszélyesek Magyarországon az elhagyott horgászeszközök egy vizsgálat szerint. A leggyakrabban madarak estek csapdába, őket követték a hüllők, míg a többi állatcsoport együttesen az esetek kicsit több mint 10%-át tette ki. Az esetek túlnyomó többsége mindössze kétféle eszközhöz kapcsolódott, a horgászsinórhoz és a horokhoz. Az érintett egyedek több mint 70%-a védett fajhoz tartozott. A leginkább fenyegetett élőhelyek a folyópartok, a természetes és a mesterséges tavak. 12. alkalommal hirdette meg a Balatoni Kör az év strandétele versenyt, amelynek újdonsága, hogy megválasztják az év beach food palacsintáját is. Idén is külön lehet indulni strandbisztró és strandbüfé kategóriában a kiírás szerint. Külön díjat nyerhetnek vegetáriánus, illetve vegán ételek, amely téren a szervezők különösen fontosnak tartják a balatoni kínálat erősítését. Nevezni július 15-ig lehet. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő. Elszórtan nagyobb eséllyel délen, délnyugaton valószínű eső, zápor. A szelet élénk néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 7-16, délután 20-26 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
10: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
7: A családi piknik utolsó órájában arról lesz szó, hogy milyen teendő van azoknak, akiknek még régi könyv alakú személyigazolványa van, és az adás vége felé közeledve megnézzük azt is, hogy milyen idővel indul majd a jövő hét. Kezdjük már is a következő órát, méghozzá minemmel.
2: Az ország szívében.
10: Együtt a legjobbakkal.
2: Rádió

Rádió Dobos az otthon hangja. Sokaknak lehet talán fontos információ az, hogy az Európai Uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformájú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Ezt a belügyminisztérium közölte még pénteken. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék az okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt, azaz e-személyt kell igényelniük, bármely kormányablakban ezt meg lehet egyébként tenni. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonossági igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de az zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes. Az orvosi igazolással rendelkező személyes megjelenésükben egészségügyi okból akadályozott ügyfelek pedig elérhetőségeken keresztül vegyék fel a kapcsolatot a lakóhelyük vagy a tartózkodási helyük szerint illetékes kormányhivatallal. Ezt egyébként a kormányhivatal weboldalán meg is lehet találni. Mindez tehát a régi személyazonosító igazolványok tulajdonosainak szól.

Sunshine. Rádió Dabas, a régió rádiója.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Családi piknik.

0: Gardrób, az audio ruhatár.
1: Kalap, kabát, csapka, sál.
0: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
1: Az időjárás szabja meg.
0: De segítünk eldöntened.
1: Gardrób.
0: Orvos és közlekedés meteorológia.
1: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
0: Rádió Dabas, 93.4.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

Hamarosan 16 óra van, ami azt jelenti, hogy a mai műsor véget ér, de természetesen érdemes alig maradni itt a 93.4-en, hiszen este 6-tól a Top 20-at, 8-tól pedig a zárórát hallhatjátok. Holnap a szokásos menetrenddel indulunk, azaz 5 órától a térség napló szombati adását, 6 órától pedig már a TikTokot hallgathatod. Én köszönöm a mai figyelmet, köszönöm a segítséget Szilágyi Izabellának. Az elmúlt órákban Kis György Krisztiánt hallottad, további szép vasárnapot!

0: Eltelt egy óra, úgyhogy itt az idő, hogy kitekintsünk az utakra. Mondom már is a legfrissebbeket. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Aztán az 5-ös főúton Kecskemét északi határában az M44-es építésénél használt állványzatot bontják. A 75-ös kilométernél napközben jelzőrös irányítást és időnként néhány perces várakozásra kell számítani. Szintén az 5-ös főúton Kecskemét-Kossuth lakótelep városrészben közművezetéket és légkábelt építenek. A 78-as és a 80-as kilométer között a munkaterületnél napközben fél útpályát lezárják, és itt jelzőre irányítják a forgalmat. Még a 86-as és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építés miatt félpályás korlátozáson érvényben.
1: Még ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok. Hétfőn kezdődik a G7 csúcs. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Még ebben a hónapban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. A támogatásra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán azt mondta, végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. Jelentős 200 milliárd forintos veszteséggel zárta a 2025-ös évet is a MOHU. A cég 450 milliárd forint körüli árbevétele valamekkora növekedést mutatott, de már az anyagi jellegű ráfordítások is magasabbak a forgalomnál. Kissé élénkült a kereslet az ingatlan piacon májusban a március-áprilisi visszaesés után, a tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő azt írta, a korábbi árnövekedési dinamika ugyanmára elfogyott, de az eladók egyelőre tartják a kialakult magas árszintet. Az otthonstart program elindulása óta a legjellemzőbb változás a fővárosi vevők összetételében látható májusban is. Az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 26-ról 36%-ra ugrott, miközben a befektetési célú vásárlás 42%-ról 30%-ra esett. Legalább 1,6 milliárd euróba kerül az aszbeszt tartalmú kőzet ártalmatlanítása és kármentesítése Burgenlandban, közölte a Greenpeace. A környezetvédelmi szervezet szerint ennek nagyjából háromnegyedét az aszbeszt tartalmú anyagok ártalmatlanítása teszi ki, a fennmaradó rész pedig a pótlás költségeit fedezi. Az Európai Unió hétfőn megnyitja a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját Ukrajnával és Moldovával. Az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökének közös nyilatkozata szerint a döntés elismerése annak az elszántságnak, bátorságnak és kitartó munkának, amelyet Ukrajna és Moldova a reformok előmozdítása érdekében tanúsított a rendkívüli kihívások ellenére is. Hétfőn kezdődik a G7 országok csúcs találkozója a franciaországi Evianban. A háromnapos eseményen Franciaország, az Egyesült Államok, Németország, Kanada, Olaszország, Japán és az Egyesült Királyság a globális gazdasági egyenlőtlenségekre és a digitális szabályozásra kívánja helyezni a hangsúlyt. A napirenden lévő témákban nincs egyetértés az amerikaiak és a többi nagyhatalom között. Rekord meleget mértek a déli tél kezdetén az Antarktiszon. Az elmúlt napok hőmérsékleti rekordja 15,4 fokot ért el Esperanzán, Argentina Trinidad félszigeten lévő kutatóállomásán, az Antarktisz félsziget északi csúcsa közelében. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és többfelé átmeneti jelleggel záporzivatar is kialakulhat. Az ország több részén élénk lesz a szél. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Babas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

le. Van itt bent, és csak Isten tudja miért éget. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másira a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: 93.4.
1: Rádió Dabas.
2: Nem csúszik az este.

0: Pótólagos fizetésemelést kaphatnak a pedagógusok, influencerekre csapott le a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
2: magyarul és érthetően hírek.
0: Pótólagos fizetésemelést kaphatnak a pedagógusok, írja 444. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tervezete szerint a januári 10%-os béremelést további 4,1% ponttal kell kiegészíteni visszamenőleges hatállyal 2026. januárjáig. A módosítás célja, hogy a pedagógus bérek elérjék a diplomás átlagkereset 80%-át, amelyet Magyarország korábban az Európai Bizottság felé vállalt. Influencerekre csapott le a NAV. Az adóhatóság azt írta, a két jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó a közösségi média platformokon elért nézettségei után kapott pénzt, ám a bevételeiket nem vallották be. Az egyik influencer több mint 17 millió forintot, a másik 8 millió forintot keresett a videóival, miközben adószám nélkül végezték a tevékenységüket. A hatóság szerint a lebukott tartalomgyártók nem csak elmulasztották bevallani online jövedelmeiket, hanem a bevételeik egy részét gyerekeik bankszámlájára utaltatták. A NAV ezt megtévesztő lépésként értékelte. A TikTokról, YouTube-ról, közösségi média platformokról vagy más online szolgáltatásokból származó bevétel ugyanúgy adóköteles, mint bármely más jövedelem. 540 millió eurós támogatással segíteni a műtrágya válság által sújtott gazdákat az EU. Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a geopolitikai feszültségek és az ellátási zavarok következtében az elmúlt hónapokban jelentősen emelkedtek a műtrágyárak Európában, ami egyre nagyobb terhet ró a mezőgazdasági termelőkre. A testület azt is javasolja, hogy a 2026-os uniós költségvetésből további 300 millió euróval növeljék a mezőgazdasági tartalékot. Életfogytiglani szabadságvesztés bevezetését, valamint a társadalomra veszélyesnek tartott elítéltek büntetésük letöltése utáni külön felügyeletét tervezi a horvát kormány. A szigorítás előkészítését egy májusi gyilkosság gyorsította fel. Dalmáciában egy 19 éves pizzafutárt lőttek agyon, a bűncselekményt pedig egy 50 éves férfi követte el, akit korábban már elítéltek emberölésért. Az ügy országos felháborodást váltott ki, miután kiderült, hogy a férfi ellen korábban illegális fegyvertartás miatt is eljárás indult, de szabad lábon maradt. Horvátországban jelenleg nincs életfogytiglani szabadságvesztés. A legsúlyosabb bűncselekményekért hosszú idejű börtönbüntetést szabhatnak ki. A hidegebb tavasz miatt több hetes késéssel ugyan, de már virágzik székelyföldi élőhelyein, Európa leglátványosabb vadon élő orchideája, a fokozottan védett boldogasszony papucsa. A virág jellegzetes alakjára utal román és magyar elnevezése is, és a keresztény kultúrkörhöz, Szűz Máriához kapcsolódik. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő. Elszórtan nagyobb eséllyel délen délnyugaton valószínű esőzápor. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 7-16, délután 20-26 fokra számíthatunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
4: Azzal álmodtam, hogy benne ülök, nézdek rám furcsán.
5: Csak igazi zenékkel, félév század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Azt mondod, az élet felnőttként fai nap, de jó volt. Naivan elfogadni, ami van, azt mondod, hogy sosem elég a jóból, de mégis.

Érzem a nyarat a szívemben. Lehet álomma jó, vagy lehet az egy olcsó felfújható matrac. Csak a feeling a lényeg, s hiába van neked pénzed. Ha belülről nem vagy szabad, és a világ

0: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Egy hetes razzia indul az utakon hétfőn. A részeg és a drogos sofőröket szűrnék ki a rendőrök. Az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak Magyarország teljes területén. A cél a közlekedés biztonság javítása, valamint a balesetek megelőzése. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még mindig lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért és a kultúrát közterület használatért. A Siófok Vigyázz rád, te is vigyázz rád címmel meghirdetett kampány célja, hogy felhívják a helyiek és a városba látogatók figyelmét a kultúrát közterületi magatartásra, különös tekintettel a tisztaságra, a közlekedési kultúrára, valamint a közterületi alkoholfogyasztás és dohányzás szabályaira. A Tóparti Város kampányában együttműködik a rendőrséggel, az oktatási intézményekkel, a városőrséggel és több helyi turisztikai szolgáltatóval. A közterületi szabályok betartását a rendőrség és a városőrség is ellenőrizheti. Egyre komolyabb gondot okoz a varjú invázió Dombóváron, ahol a vetési varjak már több mint 1000 fészket raktak a város különböző részein, írja a Teol. Egyre több a panasz a zaj, a szennyezés és a lepotyogó ágak miatt, azonban a megoldást korlátozzák a természetvédelmi szabályok. Nem csak itt egyre nagyobb probléma a varjú invázió, hanem Magyarország szerte. A szakemberek szerint a madarak azért húzódnak be egyre nagyobb számban a településekre, mert szűkül a természetes életterük, a városokban pedig könnyebben találnak táplálékot és biztonságos fészkelő helyet. A vetési varjú védett faj, természetvédelmi értéke példányonként 50 ezer forint. Elkezdődtek a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál 25. jubileumi kiadásának vetítései Kolozsváron. A filmszemle versenyprogramjában Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című játékfilmje is szerepel. A fesztiválon június 17-én szerdán a Magyar Nap alkalmával további tucatnyi magyar filmet is vetítenek, köztük Nemes László Árva című filmjével, Enyedi Ildikó a Csendes baráttal lesz jelen Kolozsváron, Pálfi György tyúkját a vetítések több mint 10 helyszíne közül a legelőkelőbbnek számító főtéri szabadtéri nézőtéren láthatja a közönség. A legújabb magyar filmek szintén bemutatkoznak Kolozsváron. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és többfelé átmeneti jelleggel záporzivatar is kialakulhat. Az ország több részén élénk lesz a szél. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
4: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
4: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
5: Szép napot kívánok! Kezdődik a Rádió Dabas Top 20-as slágerlistája. A mikrofonnál Kis György Krisztián. A következő két órában együtt számoljuk vissza a 7-20 legnépszerűbb dalát. Az első órában a 20-tól egészen a 11. helyig jutunk el, a második órában pedig következik a Top 10 és természetesen a 7 első helyezettje is. Mielőtt elindulnánk, egy rövid érdekesség a halott pénzről. Marsalkó Dávid nemrég egy interjúban arról beszélt, hogy több olyan daluk is van, amely teljesen más hangulatban született meg, mint ahogyan végül a közönség megismerte. Előfordult, hogy egy lassú, akusztikus ötletből lett koncertkedvenc, vagy éppen egy pörgős dalból alakult ki egy sokkal érzelmesebb változat. Talán ez is az egyik olyan ok annak, hogy a halott pénz zenéje ennyire közel áll a hallgatókhoz. Most azonban induljon a visszaszámlálás, már is velük jön a 20., a 19., illetve a 18. helyezett felvétel.
1: Ezen a héten
2: ez a dal a 20.

0: Ez továbbra is a Rádió Dabas Top 20-as slágerlistája Kis György Krisztiánnal. Már is közelebb kerültünk az élmezőnyhöz, de még számos izgalmas helyezés vár ránk, és egy érdekességet Sirenről. A brit énekes az utóbbi időben többször beszélt arról, hogy igyekszik tudatosabban egyensúlyt teremteni a munka, illetve a magánélet között. Elmondása szerint régebben szinte folyamatosan úton volt, ma viszont sokkal fontosabb számára, hogy a turnék mellett elegendő időt töltessen a családjával is. Rajongói szerint ez a változás a dalaiban is érződik, hiszen az újabb szerzeményei személyesebbek és őszintébbek lettek. Nézzük most, hogy a heti listán kik foglalják el a 17., a 16., valamint a 15. helyet.
1: A Top 20-ban
2: ma ez a dal a 17.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4

Leszeget fejek a buszon, senki se kérdi, meddig utazom, senki se vágja, mibe lehetek a hideg az ablak, oda lehelek, én hagyok egy jelet, majd szállok a keletinél. Külön utakon ugyanaz a cél, elsodor a tömeg az ára, négyes a hatos a lehel a tér.

0: az ingem is intéd, csak úgy fénylik a kosztor. Hát vigyázz magadra, mert nincs aki pótol.
1: 93.4
2: Rádió Dabas.
3: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
4: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
5: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
6: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Átfogó hatósági és rendészeti ellenőrzést tartottak a Krekács dűlőben Pilisen, lövöldözéshez vonultak a rendőrök Monoron, csökken a szél ereje.
2: Hírmondó.
1: Rólunk szól.
2: Régiónk hírei.
1: Első kézből.
2: Első kézből.
7: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Átfogó hatósági és rendészeti ellenőrzést tartottak a Krekács dűlőben a rendőrség, az önkormányzati rendészet, a polgármesteri hivatal hatósági osztálya, valamint a jegyző közreműködésével Pilis területén. Az elmúlt időszakban több lakossági bejelentés érkezett egy érintett ingatlan kapcsán, ahol a környéken élők szerint rendszeres éjszakai mozgás, hangoskodás, valamint szokatlan járműforgalom volt tapasztalható. A bejelentések alapján több család és idős lakos is aggodalmát fejezte ki a térség nyugalmával és biztonságával kapcsolatban. A hatóságok tájékoztatása szerint az érintett területen korábban is történtek ellenőrzések, illetve több eljárás indult többek között illegális hulladékkezeléssel és hulladékégetéssel összefüggésben. A héten zajlott ellenőrzés során három személyt előállítottak, valamint mintavételre is sor került. Az eddigi információk alapján két esetben kábítószerfogyasztásra utaló eredmény született. A hatóságok hangsúlyozták, a további ellenőrzések és intézkedések a jövőben is folytatódnak annak érdekében, hogy a térségben helyreálljon a közbiztonság és a lakosság által elvárt nyugalom. László Attila polgármestert hallják.
8: Kedden az MVM tartott egy akciót, ma pedig mi vagyunk itt együttes erővel, hiszen a Krekács dűlőbe egy olyan bűnbanda tartózkodik, aki megkeseríti az itt lakó életét, félnek az idősek, félnek a családosok, száguldozás, drogkereskedelem, lányfuttatást, minden, egy igazi bűnbanda, amit el lehet képzelni róluk hosszat, az itt képviselve van, hogy neki semmi keresni valójuk itt Pilis városában, és addig fogjuk tartani ezeket az ellenőrzéseket, ha kell hetente többször is, amíg el nem fogják hagyni ezt a várost. Ez nem a bűnözők tanyája, ez a normális embereknek az otthona Pilis városa.
7: Csoportosan felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt indított büntetőeljárást a monori rendőrkapitányság 4 férfival szemben. A rendőrséghez június 9-én érkezett bejelentés arról, hogy többen két autóval jelentek meg egy monori utcában, ahol fenyegették az ott tartózkodókat, majd egy fegyvernek látszó eszközzel lövéseket adtak le a levegőbe. Az incidens során személyi sérülés nem történt. A nyomozás során kiderült, hogy az eset előzménye egy korábbi konfliktus volt, amelyben egy 17 éves fiatal könnyű sérülést szenvedett. Ezt követően a sértett hozzátartozói a feltételezett elkövetők felkutatására indultak, ami végül a Monori utcában történt összetűzéshez vezetett. A rendőrök azonnal megkezdték az adatgyűjtést, felkutatták a tanúkat, és rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetők által használt járműveket, valamint azok tartózkodási helyét. A nyomozók két helyszínen összesen 4 férfit fogtak el és állítottak elő. A 30, az 56, a 24 és a 34 éves férfiakat őrizetbe vételük mellett hallgatták ki gyanúsítottként. A rendőrség kezdeményezte letartóztatásukat, az ügyben a nyomozás tovább folytatódik.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
1: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
1: www.radiodabas.hu-ra.
6: Lelátó extra.
9: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Imponáló magabiztossággal 14 pont előnnyel végzett az első helyen a Vecsés és Triplex Targó a Pest vármegyei első osztályban. Vince Gábor vezetőedző, egyben a Pest vármegyei amatőr válogatott szakvezetője összességében 4. bajnoki címét szerezte meg a piros-fehérekkel, mivel a mostani előtt a 2020-21-es idényben is a teljes szezonon keresztül dolgozott a kerettel, míg 2 korábbi kapusedzőinek, 2017-ben Gendur Lászlónak, 2023-ban pedig Szűcs Lajosnak adta át menet közben a szakmai munka irányítását. A Becsés a megszerzett bajnoki cím ellenére a következő évadban is marad ebben az osztályban, mert nem kérvényezte az NB3-as induláshoz szükséges licencet. A Sportszelet online oldalán találtok egy hosszabb beszélgetést a csapat edzőjével. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
7: Hétfőn a nyári napsütést időnként vékony fátyol felhők szűrhetik, csapadékra azonban már csekély lesz az esély. A szél ereje mérséklődik, a délutáni órákban 25-26 fokot mutathatnak a hőmérők. Köszönöm a figyelmet!
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
9: Folytatjuk a visszaszámlálást itt a Rádió Dabason. Már csak néhány helyezés választ el bennünket a top 10-től, és egyre szorosabb a verseny. Közben egy érdekesség Harry Styles-ról. A világsztár ma már nem csak a zenéjével, hanem a stílusával is rendszeresen a figyelem középpontjába kerül. Divatszakértők szerint jelentős szerepe volt abban, hogy a férfi divat az elmúlt években sokkal szabadabbá és kísérletezőbbé vált. Harry gyakran jelenik meg olyan összeállításokban, amelyek korábban szokatlannak számítottak volna, a rajongók pedig éppen ezért kedvelik ennyire az egyediségét. Jöjjön a lista következő helyezettjei a 14-től egészen a 12. pozícióig.
2: Ezen a héten
1: az adal a 14. A 14.
10: Sziasztok, itt Diaz
11: és Manta.
10: Ez meg a legújabb dalunk a Méreg, itt a Rádió Dabason.
12: Hiába!

0: Az első óra végéhez érkeztünk, de a java még csak most következik. Hamarosan indul a top 10, vagyis a 7 legnagyobb kedvencei. Mielőtt elköszönnék erre az órára, egy rövid történet Rayről. Az énekesnő éveken keresztül dolgozott a háttérben dalszerzőként, miközben saját előadói karrierje nem haladt olyan gyorsan, ahogyan szerette volna. Végül úgy döntött, saját kezébe veszi a dolgokat és meghozta számára az áttörést. Ma már sokan a modern popzene egyik legizgalmasabb előadójaként emlegetik, történetét pedig gyakran hozzák fel példaként arra, hogy a kitartás milyen fontos szerepet játszik a zeneiparban. A második órában már csak a legjobb 10 dal marad versenyben, maradjatok tehát velünk, mert hamarosan folytatjuk a visszaszámlálást a Rádió Dabas Top 20-as slágerlistáján, de most zárjuk az órát Ray felvételével.
1: A Top 20-ban
2: ma ez a dal a 11.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az Oktatási tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 4,1%-pontnyi korrekcióra egy uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. Ingyenes tüdőrákszűrésre hívja az aktív dohányosokat a Korányi Pulmonológiai Intézet a nyáron. Azokat az 50 és 74 év közötti dohányosokat várják, akik legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos. Trópusi parazita elleni vakcinát fejlesztenek magyar kutatók a Pécsi Tudományegyetemen. Közölték, Magyarország számára a fejlesztés stratégiai jelentőségű. Az első parazita ellenes mRNA-s vakcina létrehozása ugyanis nemzetközi szinten is jelentős tudományos áttörést hozhat. Gyakori az online gyermekbántalmazás a visegrádi együttműködés országaiban, derült ki a Republikan Intézet kutatásából. A Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiában tavaly nyáron végzett kérdőíves kutatás szerint a 18-25 év közötti megkérdezettek fele számolt be arról, hogy gyermekkorában valamilyen formában online bántalmazás érte. Több mint 60 állatfajra veszélyesek Magyarországon az elhagyott horgászeszközök egy vizsgálat szerint. A leggyakrabban madarak estek csapdába, őket követték a hüllők, míg a többi állatcsoport együttesen az esetek kicsit több mint 10%-át tette ki. Az esetek túlnyomó többsége mindössze kétféle eszközhöz kapcsolódott, a horgászsinórhoz és a horokhoz. Az érintett egyedek több mint 70%-a védett fajhoz tartozott. A leginkább fenyegetett élőhelyek a folyópartok, a természetes és a mesterséges tavak. 12. alkalommal hirdette meg a Balatoni Kör az év strandétele versenyt, amelynek újdonsága, hogy megválasztják az év beach food palacsintáját is. Idén is külön lehet indulni strandbisztró és strandbüfé kategóriában a kiírás szerint. Külön díjat nyerhetnek vegetáriánus, illetve vegán ételek, amely téren a szervezők különösen fontosnak tartják a balatoni kínálat erősítését. Nevezni július 15-éig lehet. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő. Elszórtan nagyobb eséllyel délen délnyugaton valószínű esőzápor. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 7-16, délután 20-26 fokra számíthatunk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
4: Újra köszöntelek, ez a Rádió Dabas Top 20-as slágerlistája, a mikrofonnál pedig Kis György Krisztián. Az első órában eljutottunk a 11. helyig, most pedig kezdődik a Top 10, vagyis a 7 legnagyobb kedvenceinek visszaszámlálása. Mielőtt folytatnánk, egy rövid érdekesség Olivia Rodrigóról. Az énekesnő nemrég arról beszélt egy interjúban, hogy próbál tudatos távolságot tartani a közösségi médiától. Szerinte egy előadó számára fontos, hogy ne a kommentek és a vélemények határozzák meg a mindennapjait, hanem a kreativitás és az alkotás öröme. Olivia úgy fogalmazott, hogy a dalszerzés számára továbbra is egyfajta menedék, ahol őszintén elmondhatja mindazt, amit érez. Most azonban nézzük meg, kik foglalják el ezen a héten a 10., a 9., illetve a 8. helyet a Rádió Dabas Top 20-as listáján.
1: Félúton a legjobbak között.
2: A 10.
1: A 10.

0: Folytatjuk a visszaszámlálást, és már csak 7 dal maradt versenyben. Ahogy közeledünk az élmezőnyhöz, egyre izgalmasabbá is válik a helyzet. Most Teddy Simsről hoztam egy érdekes történetet, bár ma már világszerte teltházas koncerteket ad, a rajongók azért kedvelik különösen, mert megmaradt közvetlen és őszinte személyiségnek. Többször mesélt arról, hogy a mai napig ugyanúgy izgol egy fellépés előtt, mint amikor még kisebb klubokban énekelt. Szerinte ez az egészséges izgalom emlékezteti arra, hogy mennyire szerencsésnek tartja magát, amiért a zenélés lehet a hivatása. Most pedig jöjjenek a következő helyezettek a 7-től egészen az 5. pozícióig.
1: Ezen a héten ez a dal a 7.

0: Világszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
7: 20-szor annyit adunk neked.
6: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
7: Top 20!
6: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
8: Már csak 4 dal maradt versenyben, és hamarosan kialakul a dobogó végleges sorrendje. Ez már az a szakasz, ahol néhány szavazat vagy néhány plusz lejátszás is döntő jelentőségű lehet. Közben egy kis sztárhír Bruno Marsról. Az utóbbi időben egyre többször lehet hallani arról, hogy új zenei anyagon dolgozik. A rajongók figyelmét több olyan fotó is felkeltette, amelyeken ismert producerekkel és zenészekkel látható stúdió környezetben. Hivatalos bejelentés egyelőre nincs, de a tapasztalat azt mutatja, hogy amikor Bruno Mars hosszabb időre eltűnik a reflektorfényből, annak általában valamilyen komoly zenei projekt az oka. Most pedig következzen a lista egyik legjobb felvétele, hiszen itt van már is a negyedik, majd pedig a harmadik helyezett, és hamarosan megtudjuk, hogy kik maradtak versenybe az első helyért.
7: Majdnem dobogós.
6: Ez a dal a negyedik.

0: Elérkeztünk a végső pillanathoz, itt a Rádió Dobas Top 20-as slágerlistáján. Már csak két dal maradt versenyben, és néhány perc múlva kiderül, melyik lett a hét legnépszerűbb slágere. Mielőtt kihirdetnénk a győztest, egy utolsó érdekesség Taylor Swiftről. A rajongói közösség továbbra is lázasan figyeli minden megjelenését, mert Taylor híres arról, hogy apró utalásokat rejt el egy jövőbeli terveivel kapcsolatban. Egy-egy fotó, ruhaszín vagy közösségi médiás bejegyzés sokszor napokig tartó találgatást indített világszerte. Nem véletlen, hogy a popzene egyik legnagyobb hatású előadójaként tartják számon, hiszen nem csak a dalaival, hanem a rajongóival kialakított különleges kapcsolatával is folyamatosan a figyelem középpontjába marad. Köszönöm, hogy az elmúlt két órában velünk tartottatok, remélem jól szórakoztatok és együtt fedeztük fel a hét legnagyobb kedvenceit. Most pedig következik a második helyezett, utána pedig a Rádió Dabas heti Top 20-as slágerlistájának győztese. A mikrofonnál Kis György Krisztiánt hallottad. Jöjjön tehát a top 2, illetve a heti slágerlista vezető.
1: A dobogó második fokát, ez a dal foglalja el.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
1: Rádió Dabas.
0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Még ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok. Hétfőn kezdődik a G7 csúcs. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News.
2: Magyarul és érthetően hírek.
0: Még ebben a hónapban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. A támogatásra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán azt mondta, végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. Jelentős 200 milliárd forintos veszteséggel zárta a 2025-ös évet is a MOHU. A cég 450 milliárd forint körüli árbevétele valamekkora növekedést mutatott, de már az anyagjellegű ráfordítások is magasabbak a forgalomnál. Kissé élénkült a kereslet az ingatlan piacon májusban a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte a Dunahouse. Az ingatlan közvetítő azt írta, a korábbi árnövekedési dinamika ugyan mára elfogyott, de az eladók egyelőre tartják a kialakult magas árszintet. Az Otthonstart program elindulása óta a legjellemzőbb változás a fővárosi vevők összetételében látható májusban is. Az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 26-ról 36%-ra ugrott, miközben a befektetési célú vásárlás 42%-ról 30%-ra esett. Legalább 1,6 milliárd euróba kerül az aszbeszt tartalmú kőzet ártalmatlanítása és kármentesítése Burgenlandban, közölte a Greenpeace. A környezetvédelmi szervezet szerint ennek nagyjából háromnegyedét az aszbeszt tartalmú anyagok ártalmatlanítása teszi ki, a fennmaradó rész pedig a pótlás költségeit fedezi. Az Európai Unió hétfőn megnyitja a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját Ukrajnával és Moldovával. Az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökének közös nyilatkozata szerint a döntés elismerése annak az elszántságnak, bátorságnak és kitartó munkának, amelyet Ukrajna és Moldova a reformok előmozdítása érdekében tanúsított a rendkívüli kihívások ellenére is. Hétfőn kezdődik a G7 országok csúcs találkozója franciaországi Evianban. A háromnapos eseményen Franciaország, az Egyesült Államok, Németország, Kanada, Olaszország, Japán és az Egyesült Királyság a globális gazdasági egyenlőtlenségekre és a digitális szabályozásra kívánja helyezni a hangsúlyt. A napirenden lévő témákban nincs egyetértés az amerikaiak és a többi nagyhatalom között. Rekord meleget mértek a déli tél kezdetén az Antarktiszon. Az elmúlt napok hőmérsékleti rekordja 15,4 fokot ért el Esperanzán, Argentina Trinidad félszigeten lévő kutatóállomásán, az Antarktisz félsziget északi csúcsa közelében. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és többfelé átmeneti jelleggel záporzivatar is kialakulhat. Az ország több részén élénk lesz a szél. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Újabb országos sikert értek el a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium diákjai. A salgótarjáni strandkézilabda diákolimpia országos döntőjében a 4. korcsoportos lányok és az 5. 6. korcsoportos fiúk is kiválóan helytáltak az ország legjobb csapatai között. A legnagyobb sikert a 4. korcsoportos lánycsapat érte el, amely egy rendkívül erős csoportból verekedte be magát a legjobb négy közé. A lányok az első napi kezdeti megilletődöttség után egyre magabiztosabb játékot mutattak és sorra nyerték a mérkőzéseiket. A második napon a fáradtság ellenére hatalmas akaraterőről tettek tanúbizonyságot és bejutottak az elődöntőbe. Bár a későbbi bajnok ellen már nem sikerült a bravúr, a megszerzett országos 4. helyezés fantasztikus eredmény számukra. Az 5. 6. korcsoportos fiúk szintén remekül küzdöttek. Több mérkőzésük is hajszálon múlt, volt, hogy szétlövéssel vagy mindössze egy-két góllal döntötték el a meccs végeredményét. A rendkívül erős mezőnyben végül az ország 8. legjobb csapataként zárták a tornát. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiódabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hétfőn csapadékos idő várható.
5: Értekezlet reggel 8-kor.
6: Holnap hétfő, de ma még itt a záróra. Kapcsolj ki és élvezd a hétvége utolsó perceit. záróra. A Rádió Dabas hétfőűző műsora a 93.4-en az Otthon hangján minden vasárnap

0: záróra. És a hétfő sosem jön el.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék!
2: Itt a reklám.
0: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
0: Reklám voltam, viszont hallásra. Hétvége. Jó zene. Jazz. Szól. R&B.
4: Hideg az este, támad a fagy.
0: Záróra. Vasárnap az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

akinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Dejavű nevű revű cinema veríték menetrend szerint.

0: 21 óra van.
1: 21 óra van.
2: Pótólagos fizetésemelést kaphatnak a pedagógusok, influencerekre csapott le a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Pótólagos fizetésemelést kaphatnak a pedagógusok, írja 444. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tervezete szerint a januári 10%-os béremelést további 4,1% ponttal kell kiegészíteni, visszamenőleges hatállyal 2026. januárjáig. A módosítás célja, hogy a pedagógus bérek elérjék a diplomás átlagkereset 80%-át, amelyet Magyarország korábban az Európai Bizottság felé vállalt. Influencerekre csapott le a NAV. Az adóhatóság azt írta, a két jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó a közösségi média platformokon elért nézettségei után kapott pénzt, ám a bevételeiket nem vallották be. Az egyik influencer több mint 17 millió forintot, a másik 8 millió forintot keresett a videóival, miközben adószám nélkül végezték a tevékenységüket. A hatóság szerint a lebukott tartalomgyártók nem csak elmulasztották bevallani online jövedelmeiket, hanem a bevételeik egy részét gyerekeik bankszámlájára utaltatták. A NAV ezt megtévesztő lépésként értékelte. A TikTokról, YouTube-ról, közösségi média platformokról vagy más online szolgáltatásokból származó bevétel ugyanúgy adóköteles, mint bármely más jövedele. 540 millió eurós támogatással segíteni a műtrágyaválság által sújtott gazdákat az EU. Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a geopolitikai feszültségek és az ellátási zavarok következtében az elmúlt hónapokban jelentősen emelkedtek a műtrágyárak Európában, ami egyre nagyobb terhet ró a mezőgazdasági termelőkre. A testület azt is javasolja, hogy a 2026-os uniós költségvetésből további 300 millió euróval növeljék a mezőgazdasági tartalékot. Életfogytiglani szabadságvesztés bevezetését, valamint a társadalomra veszélyesnek tartott elítéltek büntetésük letöltése utáni különfelügyeletét tervezi a horvát kormány. A szigorítás előkészítését egy májusi gyilkosság gyorsította fel. Dalmáciában egy 19 éves pizzafutárt lőttek agyon, a bűncselekményt pedig egy 50 éves férfi követte el, akit korábban már elítéltek emberölésért. Az ügy országos felháborodást váltott ki, miután kiderült, hogy a férfi ellen korábban illegális fegyvertartás miatt is eljárás indult, de szabad lábon maradt. Horvátországban jelenleg nincs életfogytiglani szabadságvesztés. A legsúlyosabb bűncselekményekért hosszú idejű börtönbüntetést szabhatnak ki. A hidegebb tavasz miatt több hetes késéssel ugyan, de már virágzik székelyföldi élőhelyein, Európa leglátványosabb vadon élő orchideája, a fokozottan védett boldogasszony papucsa. A virág jellegzetes alakjára utal román és magyar elnevezése is, és a keresztény kultúrkörhöz, Szűz Máriához kapcsolódik. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő. Elszórtan nagyobb eséllyel délen délnyugaton valószínű esőzápor. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 7-16, délután 20-26 fokra számíthatunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Igazi zenékkel, félszázad legnagyobb sláger.

0: Mamacita!
1: Ami szavakkal elmondhatatlan.
2: Értelmet nyer egy dalban.
1: A zene többet ad.
2: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

külön követtem Instán, mert a szememnek feltűnőbb, de itt nincs már. Mert aki van velem, az nincs. Percek itt újra tötődik a tár. Ha vad is nem merem, egy nap a szerelem. De holnaptól hozzá már kötődni kár. Hurikán, unikum, buti, tájnkulizunk. Egy pohár hely. Betonkész állapotban voltunk, leszünk is. Hogyan tud a

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabor.

0: Szólódabas, az otthon hangja.
1: Minden éj, egy dollár.
2: Este 10 óra van.
0: Este 10 óra van.
3: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News,
2: magyarul és érthetően
0: hírek.
3: Egy hetes razzia indul az utakon hétfőn. A részeg és a drogos sofőröket szűrnék ki a rendőrök. Az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak Magyarország teljes területén. A cél a közlekedés biztonság javítása, valamint a balesetek megelőzése. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még mindig lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizetés részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért és a kultúrált közterület használatért. A Siófok Vigyázz rád, te is vigyázz rád címmel meghirdetett kampány célja, hogy felhívják a helyiek és a városba látogatók figyelmét a kultúrált közterületi magatartásra, különös tekintettel a tisztaságra, a közlekedési kultúrára, valamint a közterületi alkoholfogyasztás és dohányzás szabályaira. A Tóparti Város kampányában együttműködik a rendőrséggel, az oktatási intézményekkel, a városőrséggel és több helyi turisztikai szolgáltatóval. A közterületi szabályok betartását a rendőrség és a városőrség is ellenőrizheti. Egyre komolyabb gondot okoz a varjú invázió Dombóváron, ahol a vetési varjak már több mint 1000 fészket raktak a város különböző részein, írja a Teol. Egyre több a panasz a zaj, a szennyezés és a lepotyogó ágak miatt, azonban a megoldást korlátozzák a természetvédelmi szabályok. Nem csak itt egyre nagyobb probléma a varjú invázió, hanem Magyarország szerte. A szakemberek szerint a madarak azért húzódnak be egyre nagyobb számban a településekre, mert szűkül a természetes életterük, a városokban pedig könnyebben találnak táplálékot és biztonságos fészkelőhelyet. A vetési varjú védett faj, természetvédelmi értéke példányonként 50 ezer forint. Elkezdődtek a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál 25. jubileumi kiadásának vetítései Kolozsváron. A filmszemle versenyprogramjában Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című játékfilmje is szerepel. A fesztiválon június 17-én szerdán a Magyar Nap alkalmával további tucatnyi magyar filmet is vetítenek, köztük Nemes László Árva című filmjével, Enyedi Ildikó a Csendes baráttal lesz jelen Kolozsváron, Pálfi György tyúkját a vetítések több mint 10 helyszíne közül a legelőkelőbbnek számító főtéri szabadtéri nézőtéren láthatja a közönség. A legújabb magyar filmek szintén bemutatkoznak Kolozsváron. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és többfelé átmeneti jelleggel záporzivatar is kialakulhat. Az ország több részén élénk lesz a szél. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel.
1: Beleugrom a Mariana Háromba, le a Mariana Háromba, le a Mariana Háromba.
0: Itt a 93.4-en. Rádió

0: egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4 Rádió Dabas.
2: Hey guys, I'm Amber Mark.
3: Yeah, this is J Balvin.
0: Jump. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: Egy dal mindig mást mond.
1: Akárhányszor is hallod.
0: Örökké változatosan.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: 23 óra van.
1: 23 óra van.
2: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az oktatási tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 4,1%-pontnyi korrekcióra egy uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. Ingyenes tüdőrákszűrésre hívja az aktív dohányosokat a Korányi Pulmonológiai Intézet a nyáron. Azokat az 50 és 74 év közötti dohányosokat várják, akik legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos. Trópusi parazita elleni vakcinát fejlesztenek magyar kutatók a Pécsi Tudományegyetemen. Közölték, Magyarország számára a fejlesztés stratégiai jelentőségű. Az első parazita ellenes mRNA-s vakcina létrehozása ugyanis nemzetközi szinten is jelentős tudományos áttörést hozhat. Gyakori az online gyermekbántalmazás a visegrádi együttműködés országaiban, derült ki a Republikan Intézet kutatásából. A Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiában tavaly nyáron végzett kérdőíves kutatás szerint a 18-25 év közötti megkérdezettek fele számolt be arról, hogy gyermekkorában valamilyen formában online bántalmazás érte. Több mint 60 állatfajra veszélyesek Magyarországon az elhagyott horgászeszközök egy vizsgálat szerint. A leggyakrabban madarak estek csapdába, őket követték a hüllők, míg a többi állatcsoport együttesen az esetek kicsit több mint 10%-át tette ki. Az esetek túlnyomó többsége mindössze kétféle eszközhöz kapcsolódott, a horgászsinórhoz és a horokhoz. Az érintett egyedek több mint 70%-a védett fajhoz tartozott. A leginkább fenyegetett élőhelyek a folyópartok, a természetes és a mesterséges tavak. 12. alkalommal hirdette meg a Balatoni Kör az év strandétele versenyt, amelynek újdonsága, hogy megválasztják az év beach food palacsintáját is. Idén is külön lehet indulni strandbisztró és strandbüfé kategóriában a kiírás szerint. Külön díjat nyerhetnek vegetáriánus, illetve vegán ételek, amely téren a szervezők különösen fontosnak tartják a balatoni kínálat erősítését. Nevezni július 15-éig lehet. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő. Elszórtan nagyobb eséllyel délen délnyugaton valószínű esőzápor. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 7-16, délután 20-26 fokra számíthatunk.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabasai sportíreit hallott Kis György Krisztiántól. Imponáló magabiztossággal 14 pont előnnyel végzett az első helyen a Vecsi és Triplex Targó a Pest vármegyei első osztályban. Vince Gábor vezetőedző, egyben a Pest vármegyei amatőr válogatott szakvezetője összességében negyedik bajnoki címét szerezte meg a piros-fehérekkel, mivel a mostani előtt a 2020-21-es idényben is a teljes szezonon keresztül dolgozott a kerettel, míg kétszer korábbi kapusedzőinek, 2017-ben Gendur Lászlónak, 2023-ban pedig Szűcs Lajosnak adta át menet közben a szakmai munka irányítását. A Becsés a megszerzett bajnoki cím ellenére a következő évadban is marad ebben az osztályban, mert nem kérvényezte az NB3-as induláshoz szükséges licencet. A Sportszelet online oldalán találtuk egy hosszabb beszélgetést a csapat edzőjével. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel. Félix

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, története. 5 este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az Oktatási tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 4,1%-pontnyi korrekcióra egy uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. Ingyenes tüdőrákszűrésre hívja az aktív dohányosokat a Korányi Pulmonológiai Intézet a nyáron. Azokat az 50 és 74 év közötti dohányosokat várják, akik legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos. Trópusi parazita elleni vakcinát fejlesztenek magyar kutatók a Pécsi Tudományegyetemen. Közölték, Magyarország számára a fejlesztés stratégiai jelentőségű. Az első parazita ellenes mRNA-s vakcina létrehozása ugyanis nemzetközi szinten is jelentős tudományos áttörést hozhat. Gyakori az online gyermekbántalmazás a visegrádi együttműködés országaiban, derült ki a Republikan Intézet kutatásából. A Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiában tavaly nyáron végzett kérdőíves kutatás szerint a 18-25 év közötti megkérdezettek fele számolt be arról, hogy gyermekkorában valamilyen formában online bántalmazás érte. Több mint 60 állatfajra veszélyesek Magyarországon az elhagyott horgászeszközök egy vizsgálat szerint. A leggyakrabban madarak estek csapdába, őket követték a hüllők, míg a többi állatcsoport együttesen az esetek kicsit több mint 10%-át tette ki. Az esetek túlnyomó többsége mindössze kétféle eszközhöz kapcsolódott, a horgászsinórhoz és a horokhoz. Az érintett egyedek több mint 70%-a védett fajhoz tartozott. A leginkább fenyegetett élőhelyek a folyópartok, a természetes és a mesterséges tavak. 12. alkalommal hirdette meg a Balatoni Kör az év strandétele versenyt, amelynek újdonsága, hogy megválasztják az év beach food palacsintáját is. Idén is külön lehet indulni strandbisztró és strandbüfé kategóriában a kiírás szerint. Külön díjat nyerhetnek vegetáriánus, illetve vegán ételek, amely téren a szervezők különösen fontosnak tartják a balatoni kínálat erősítését. Nevezni július 15-éig lehet. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő. Elszórtan nagyobb eséllyel délen délnyugaton valószínű esőzápor. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 7-16, délután 20-26 fokra számíthatunk.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójára.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com. Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
5: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
6: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk Önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
3: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
7: Volkswagen.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: ami szavakkal elmondhatatlan,
1: értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: I'm a

0: az Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: I believe it.
3: You wanna guess the color of my underwear. You wanna know what I got going on down there.

0: 9 óra van.
1: Éjjel 1 óra van.
2: Pótlólagos fizetésemelést kaphatnak a pedagógusok. Influencerekre csapott le a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően hírek.
2: Pótlólagos fizetésemelést kaphatnak a pedagógusok, írja 444. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tervezete szerint a januári 10%-os béremelést további 4,1% ponttal kell kiegészíteni, visszamenőleges hatállyal 2026. januárjáig. A módosítás célja, hogy a pedagógus bérek elérjék a diplomás átlagkereset 80%-át, amelyet Magyarország korábban az Európai Bizottság felé vállalt. Influencerekre csapott le a NAV. Az adóhatóság azt írta, a két jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó a közösségi média platformokon elért nézettségei után kapott pénzt, ám a bevételeiket nem vallották be. Az egyik influencer több mint 17 millió forintot, a másik 8 millió forintot keresett a videóival, miközben adószám nélkül végezték a tevékenységüket. A hatóság szerint a lebukott tartalomgyártók nem csak elmulasztották bevallani online jövedelmeiket, hanem a bevételeik egy részét gyerekeik bankszámlájára utaltatták. A NAV ezt megtévesztő lépésként értékelte. A TikTokról, YouTube-ról, közösségi média platformokról vagy más online szolgáltatásokból származó bevétel ugyanúgy adóköteles, mint bármely más jövedelem. 540 millió eurós támogatással segíteni a műtrágyaválság által sújtott gazdákat az EU. Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a geopolitikai feszültségek és az ellátási zavarok következtében az elmúlt hónapokban jelentősen emelkedtek a műtrágyárak Európában, ami egyre nagyobb terhet ró a mezőgazdasági termelőkre. A testület azt is javasolja, hogy a 2026-os uniós költségvetésből további 300 millió euróval növeljék a mezőgazdasági tartalékot. Életfogytiglani szabadságvesztés bevezetését, valamint a társadalomra veszélyesnek tartott elítéltek büntetésük letöltése utáni különfelügyeletét tervezi a horvát kormány. A szigorítás előkészítését egy májusi gyilkosság gyorsította fel. Dalmáciában egy 19 éves pizzafutárt lőttek agyon, a bűncselekményt pedig egy 50 éves férfi követte el, akit korábban már elítéltek emberölésért. Az ügy országos felháborodást váltott ki, miután kiderült, hogy a férfi ellen korábban illegális fegyvertartás miatt is eljárás indult, de szabad lábon maradt. Horvátországban jelenleg nincs életfogytiglani szabadságvesztés. A legsúlyosabb bűncselekményekért hosszú idejű börtönbüntetést szabhatnak ki. A hidegebb tavasz miatt több hetes késéssel ugyan, de már virágzik székelyföldi élőhelyein, Európa leglátványosabb vadon élő orchideája, a fokozottan védett boldogasszony papucsa. A virág jellegzetes alakjára utal román és magyar elnevezése is, és a keresztény kultúrkörhöz, Szűz Máriához kapcsolódik. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő. Elszórtan nagyobb eséllyel délen délnyugaton valószínű esőzápor. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 7-16, délután 20-26 fokra számíthatunk.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön parti kellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: But you're just a boy.
1: Az élet olyan, mint egy film, csak nem szól alatt a zene.
2: De már ez sem igaz.
1: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: zene. A zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.